0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párról lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellényben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és kemény biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM-mel. Bármikor beindulhat a buli.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújult a demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-től Jóni és Helejó Erzsébet tölti be az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg egy évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tiszaszalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Gül leesik a szálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Beszterce mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-ától Jóni és Helejó Erzsébet tölti be az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe, emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg 1 évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tisza-Szalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket 2 csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i, 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. 2 újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszt helyestett esküt, köztük a 2 megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon, a jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Berek megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncert

0: sorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban Tóka Ágoston és Kéméndi Tamásot koncertet. Augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban Sárosi Dániel és Jantyik Hanna koncertjét láthatja és hallhatja a közönség. Augusztus 28-án pedig Tiszavasmáriban, a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát. Radócz Miklóssal közösen tartanak koncertet. Utóbbi művész trombitázni fog. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal az egyetemi versenyre készülnek a hallgatók, amelyet július 18-a és 23-a között rendeznek meg Bodrogon. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezetudatosságra. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes az évek óta működő Zöld Egyetem kezdeményezésről beszélt. Családi vállalkozásban terítették a drogot a nyíregyházi Huszár lakótelepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, az egyenruhások összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelőanyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több 100 000 forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták, élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű. Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálaton. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikóbecslésen, diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmatjárási Közösségi oldalán olvashatók. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenccel rendelkező Bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenccel rendelkező Fidó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tiszavasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Filó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Mászáros-Namén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyala Festet, a rendezvény jubilómat ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: Jó reggelt egy remélhetőleg kiadós alvás után, akkor barátkozunk meg ezzel a szerda reggellel, hiszen 16-ára ébredtünk. Jó reggelt, amikor is a Henrikeket, na meg a Rolandokat fogjuk felköszönteni, és hogyha ma született, akkor egy napon született Egervári Sándor labdarúgóval, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitányával, Bódi Magdi énekesnővel, vagy pedig Liptai Klaudia színésznővel. Érdekességképpen mondom, hogy 1846-ban a mai napon megnyílt az első magyarországi vasútvonal, és szintén egy kis időutazás, 1975. július 15-én járunk, amikor is elindult útjára az Apollo-Soyuz teszt program, amelynek során először kapcsolódott össze a világűrben amerikai és szovjet űrhajó, a küldetés pedig a hidegháború idején a nemzetközi együttműködés fontos jelképe lett. Van egy kiemelt napunk, szintén a mai napra, 2000 óta ma van a bíróságok napja Magyarországon. A hét közepe pedig mindig jó alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk, kifújjuk magunkat és új lendületet vegyünk a következő napokhoz. Július közepén járunk, a nyár a legszebb arcát mutatja, hosszú nappalok, virágzó kertek, érő gyümölcsök és meg annyi szabadtéri program vár bennünket. Így indult tehát július 15-e a Best FM-mel, ez a Best reggel. Én Simon Norbert vagyok, jó reggelt!
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Beton.

így 6 óra környékén pedig mindig adódik a kérdés, hogy milyen időjárásra készüljünk, hát akkor már is mondom, ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra, sajnos csak szorványosan, egyáltalán nem bízhatunk azért egy kiadós esőben, pedig kellene. Helyenként pedig majd élénk lesz a légmozgás, és zivatarokat pedig erős viharos szélökések is kísérhetnek. Ma délután 29 fok környékén alakul a hőmérséklet Nyíregyházán. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar az ország nagy részén inkább sok napsütésre készülhetünk holnap, mérsékelt, helyenként lesz csak élénk a szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik majd erősebb széllökések. Délután pedig holnap már ismét 30 fok felett leszünk, ez azt jelenti, hogy 32 fok várható. Pénteken pedig a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő nagyon pici zápor, és 33 fok valószínű, de erős napot!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: mesét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Desztercen mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszthelyestett esküt. Köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csak nem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon, a jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Nézzük, hogy milyen munkálatok vannak a városban, amik persze érintik a közlekedést. Többek között a Nyírségvíz, a Toldi utca 85 előtt dolgozott, és itt még a helyreállításon továbbra is ügyködnek, éppen ezért forgalomkorlátozás van, és ráadásul néhány parkolót is lezártak. A Korányin pedig az 54 per A-szám előtt felbontották a zöld területet, ugye a körforgalomépítés az továbbra is a megszokott rendszerint megy, ez pedig azt jelenti, hogy a Vasvári pár utcán nagyobb a torlódás, és jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a stadion egy része pedig Zsák utca, és ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autót, egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon, ugye a 8-as és a 10-es között, az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, a 41-es úton pedig Baktalórendháza térségében aszfaltoznak, a 26-os és a 28-as kilométer szelvény között az aktuális munkaterület mellett a fél útpályát is lezárták. Balesetmentes napkezdést!

15-ére ébredtünk, szerda van. Július közepe ugye sokak számára már a nyaralások csúcspontja, ilyenkor a hazai tavak, strandok és a kirándulóhelyek a legforgalmasabbak. Akik azonban a természet nyugalmára vágynak, azoknak egy reggeli séta, vagy pedig egy erdőben vagy parkban jelent igazi feltöltődés, majd leginkább a délutáni esti időszak. Július közepén kezdődik az őszi barack és a nektarin igazi szezonja, a friss, lédús gyümölcsök nem csak finomak, hanem vitaminokban is gazdagok, így remek választás jelentenek egy-egy nyári reggelihez, vagy pedig uzsonnához, akár ezzel is lehet indítani a napot, na meg azzal, hogy felköszöntik a Henrikeket és a Rolandokat, és úgy készüljön, hogy ma már azért melegszik továbbra, és a levegő hőmérséklete, ez azt jelenti, hogy 30 fok környékén leszünk majd délután itt Nyíregyházán. Éppen egy-egy lokális zápor zivatar előfordulhat, és hogyha ez így lesz, ha elkap minket egy fenti áldás, ami éppensége nem lenne baj, akkor erős viharos széllökések is lehetnek. Kezdje a napot velünk, a Best Reggelen, és Simon Norbert vagyok, hírek után horoszkóp.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is, Nyíregyháza és a megye területén. A Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél a Sóstüti kórház előtt megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre készüljenek. Tartanak még az erős áramú és optikai hálózatbővítések, melyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok seréje zajlik, ezért a Tokaji út lakott területén belüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás lépett érvénybe. A Vasvári Pál utca továbbra is munkaterület, a Stadion utca Stadion köznél forgalomkorlátozásra számítsanak. Körültekintőek legyenek Nagykáló és Nyíregyháza között közlekedők is, így továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, de szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván Főtaxi.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcs-Szatmár Berekbe is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Családi vállalkozásban telítették a drogot. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban Tóka Ágoston és Kéményi Tamás ad koncertet. Augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban Sárosi Dániel és Jantyik Hanna koncertjét láthatják.

0: az évek óta működő Zöld Egyetem kezdeményezésről beszélt. Családi vállalkozásban telítették a drogot a nyíregyházi Huszár lakótelepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, az egyenruhások összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelőanyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták, élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyala Festet, a rendezvény jubilómat ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Ha valami fix a reggelben, akkor az az, hogy a 7 órási hírek után a best reggelben jön a horoszkóp. És ráadásul a mai horoszkóp az arra fókuszál, hogy kinek mi fog energiát adni a mai napra. Például a kosoknak ma egy kis sikerélmény adja a legtöbb energiát. Nem kell nagy dologra gondolni, már egy kipipált feladat is elégedettséggel fog téged eltölteni, szóval játszunk a kicsiben. Bikák, téged pedig ma a kényelem és a nyugalom töltet fel igazán. Egy finom étel, egy hűvös ital, vagy néhány nyugodt perc csodákra képes. Jönnek az ikrek, ma a nevetés lesz a legjobb vitaminod, egy vicces helyzet, vagy pedig jó humorú társaság egész nap elkísérhet téged. Rákok, számodra pedig ma az jelenti a legtöbbet, ha valaki őszintén érdeklődik felőled, egy kedves gesztus hosszú időre mosolyt fog csalni az arcodra. Oroszlánok, ma különösen jól esik majd, ha megdicsérnek valamiért, amiben szívedet, lelkedet beletetted, az elismerés most valódi lendületet ad. Szűzek, rendkívül jó érzés lesz valamit végre a helyére tenni, legyen az egy polc, egy gondolat vagy egy régóta húzódó ügy, de ma meg lesz, és a mérlegek szerdai napja, ma egy szép látvány, vagy pedig kellemes környezet töltet fel a legjobban. Figyelj jól a nyár apró szépségeire, mert most könnyen észreveszed őket. Skorpiók, a csend ma a legjobb szövetségesed. Néhány nyugodt perc segített abban, hogy új erővel folytasd a napot. És a nyilasok, téged pedig ma a mozgás frissít fel. Egy séta, biciklizés vagy akár egy rövid kitérő is teljesen más hangulatba hozhat. Bakok, a mai nap akkor sikerül a legjobban, ha estére úgy érzed, valami kézzel foghatót alkottál. Nem a mennyiség, hanem az elégedettség számít. Vízöntők készüljenek arra, hogy egy új gondolat, érdekes cikk vagy pedig különleges történet inspiráló lehet. Ma az elmédnek legalább akkora szüksége van a feltöltődésre, mint a testednek. Valamint a halak, számodra pedig ma a természet a legjobb gyógyszer, egy fa árnyéka, a szél, a madárcsicsergés vagy a nyári égbolt teljesen kisimíthatja a napodat. És a szerda üzenete pedig az, hogy nem ugyanaz ad erőt mindenkinek. Van, akit egy beszélgetés, mást egy séta, egy nevetés, vagy néhány perc csend tölt fel. Ma keresd azt, amitől könnyebbnek érzed a napodat, mert abban rejlik majd a szerencséd. Úgyhogy szerencsés napot így szerdára, július 15-ére. Ez a best reggel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Kicsi sexy, huh?
1: Jó reggelt, hát kapjuk a nyakunkba a szerdai napot is, és szaladjunk vele, vagy 24 órán keresztül, 15-e van július 15-e, és nyitányként pedig hírek a bestfmnyiregyháza.hu-ról. Szerintem egy nagyon klassz dolog, hogy idén is elindul a nyitott port a napok, országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó program sorozatban a lényeg az az, hogy vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növény termesztést. Lesznek majd kóstolók, zenés programok, és maga az esemény sorozat augusztus 22-én indul, ráadásul nálunk Szabolcs megyében. Továbbra is fókuszban a vidék, fokozott óvatosság kell az utakon. Láthatjuk azt, hogy az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk az utakon, főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel, és persze ezek mögött feltordulhat a forgalom, hát és innentől kezdve a türelmetlenség, az akár sajnos végzetes is lehet. Egész nap folyamán gyűjtjük majd a friss híreket Nyíregyházáról és persze Szabolcs megyéről. A bestfmnyiregyháza.hu-n kattintsanak a helyi hírekre. Dani készül fél óránként, én meg csipegetek mindenféle érdekességből itt a mai Best reggelben. És hiába a reggeli napsütés, úgy tűnik, hogy egészen borongós napban lesz részünk. Persze ez majd változik, holnaptól ismételten rákapcsol majd a nyár, jönnek a 30 feletti fokok.

0: Best FM ma is társadalomunkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújult a Demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású, 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-től Jóni és Selejó Erzsébet tölti be az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg egy évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tisza-Szalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, és 5 perccel, pedig 7:30 után nézzünk egy ilyen nyavaja híradót, mert bizony ezek a nyavaják nyáron is velünk vannak. Ismét volt például egzotikus országból hozott fertőzés hazánkban, és a legfrissebb járványügyi jelentés szerint a fertőző betegségek közül több is jelen van Szabolcs megyében, rotavírus fertőzés, szalmonella és campylobacter sokakat betegített meg. Ugyanakkor súlyosabb kiemelt járványos esemény azért nem történt. Megyénkben a legtöbben szalmonella fertőzés miatt szorult a orvosi kezelése, valamint sokakat campylobacter fertőzés döntött ágynak, és rotavírus fertőzés miatt is fordultak már orvoshoz. Hogyan lehet ezeket elkapni? Hát többek között fertőzött nem megfelelően hőkezelt élelmiszerrel, leginkább a baromfi érintett ebben, szennyezett vízzel, nyers tej fogyasztásával, na meg hát házi vagy pedig haszonállatokkal való kontaktus során, nyilván, hogyha fertőzöttek, és ugyanez a helyzet az emberek körében is. A Lyme-kórt pedig országosan 91 betegnél igazolták, amiben persze nagyon komoly szerepe van a kullancsoknak, és hogyha az egzotikus betegségeket nézzük, egy fővárosban élő 48 éves férfinál Zika láz megbetegedést igazoltak, a férfi pedig a betegség lappangási idejében Malajziában tartózkodott. Hát azt gondolnánk, amikor ugye túl vagyunk a téli időszakon, hogy már végre nem fogjuk magunkat a nyavajáknak kitenni, hát ilyenkor nyáron pontosan az ilyen hasmars jellegű megbetegedések jönnek, remélhetőleg sikerül elkerülni, mi pedig nem, hogy elkerüljük, hanem bevonzuk a szuper nyári darokat. Éppen ezért már is itt van a Best Reggelben napindító.

0: a legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is, Nyíregyháza és a megye területén. A Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél a Sóstülti kórház előtt megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre készüljenek. Tartanak még az erős áramú és optikai hálózatbővítések, melyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok seréje zajlik, ezért a Tokaji út lakott területén belüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás lépett érvénybe. A Vasvári Pál utca továbbra is munkaterület, a Stadion utca Stadion köznél forgalomkorlátozásra számítsanak. Körültekintőek legyenek Nagykárói és Nyíregyháza között közlekedők is, így továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, legyen szép a napjuk, ehhez hatósági és balesetmentes közlekedést kíván Főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

És ilyen gyorsan elreppen egy óra. De hát a régi mondás úgy tartja, hogy jó társaságban repül az idő, és úgy látszik, hogy repül az üzemanyag ár is felfelé. A mai naptól jelentősen emelkednek az üzemanyagárak nagy kereskedelmi értékei. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. Nézzük az átlagárakat, ezek a tegnapi napra vonatkozóak még. A 95-ös benzin átlagára tegnap 587 forint volt literenként, a gázolajé pedig 608 forint literenként. További hírek Danitól 8 óra 00:00.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
5: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
6: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak

0: 93.9 Best FM-en.
1: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Deszterce mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszthelyestett esküt. Köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csak nem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon, a jövőben a Mátészarkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, itt a szerda és a Best reggel, július 15-e van. Én Simon Norbert vagyok, és készen állnak a nyíregyházi vikingek. Bizonyám a tavalyi országos siker után újabb kihívásra készül az egyetem, a nyíregyházi egyetem hallgatóiból álló nyepet csapat. A csapat a tavalyi kupán újoncként kiemelkedő eredményt ért el, ugye akkor indultak először, idén pedig már kizárólag egyetemi csapatokkal mérik majd össze a tudásukat, ezúttal a Bodrogon, a kezdeményezés pedig a környezetvédelem mellett nyilván a fenntarthatóságot és a közösségépítést is erősíti. A hajóépítéssel a nyepet csapat gyakorlatilag már készen van, továbbfejlesztették a tavalyi modellt, és a Nyíregyházi Egyetem kabala állata az oroszlán is helyet kapott a dekoráción. A hajó teteje bambuszból készült, az alján pedig PET palackok vannak, nagyjából 650 darab, amit a helyszínen majd száraz jéggel fognak feltölteni. Jó volt tavaly a debütálás. Összesített versenyben a negyedik helyen kezdtek, és az egyetemi PET kupán pedig most július 18-a és 23-a között gyűjtik majd a hulladékot a hallgatók, ezúttal a Sárospatak és Olaszliszka közötti területet tisztítják a PET kalózok a Bodrogon. Hajrá, jó szelet, nem is tudom, mit kell ilyenkor kívánni, na meg jó hangulatot. A kezdeményezés maga, a műanyag ellen pedig szenzációs.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best.

0: Jó reggelt, ha a nyár után albérlet kell Budapesten, akkor milyen a zsebbe kell nyúlni? Nagyon úgy néz ki, rossz hír az albérlet, keresőknek már a szezon előtt kilőttek az árak. 260-285 ezer forint egy átlagos budapesti albi. A fővárosi albérletpiac olyan jelzést adott már júniusban, amelyre a bérlőknek majd érdemes odafigyelni. Az átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett. Ez pedig azt jelzi, hogy a drágulás már nem csupán a felső árkategóriát érinti, hanem a fővárosi albérletpiac egészének árszintje tolódott feljebb. Mindez pedig a nyári keresleti csúcs előtt történt már meg. Ez többnyire azt jelenti, hogy nőtt a drága lakások aránya, vagyis néhány nagyértékű ingatlan bizony felhúzza az átlagárat. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után pedig egyszerre jelennek meg a vidékről érkező hallgatók, miközben a munkahelyváltások és a szezonális költözések is élénkítik a keresletet. Nagyjából érdemes úgy kalkulálni, hogy 260 ezer forint környékén. Fog majd albérletet találni Budapesten, amennyiben szükség van rá. Nálunk pedig jön a Csak 10 perc rovat, 8:30-kor dr. Móri Gyula, Szakács Tibi, Postbiotikum.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Olyan érdekes, hogy amikor beszélgetünk adásba bizonyos dolgokkal kapcsolatban, utána a hallgatók olyan aranyos e-maileket tudnak írni, hogy Úristen, még mindig nem értik, Úristen, még mindig nem teljesen világos sok minden, bár nagyon vonzó dolgokat hallhattak a Csak 10 perc rovatban itt, a posztbiotikumokkal kapcsolatban, és így joggal vetődik fel a kérdés, hogy egyáltalán mit tudnak ezek a posztbiotikumok, miért jók nekünk? Na, ezt fogom most megkérdezni dr. Mórik Gyulától. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok! Pedig igyekszem valahogy úgy fogalmazni, összerakni a dolgokat, hogy érthető is legyen. Jó, tehát a nagyon-nagyon fontos, amiről most beszélni fogunk, az nem valami ilyen anekdóta gyűjtemény, hanem egyetemi vizsgálatok alapján, mérések alapján tudjuk ezeket kijelenteni. Azért nagyon fontos ezt így előre elmondani, mert bízom benne, hogy még téged is meg fog lepni, hogy mi zajlik a szervezetedben. Jó? Tehát mire hat, mit csinál? Tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos. Beszéltünk erről, hogy elvileg élnek benned baktériumok, és azok végeznek valami munkát, ennek a munkának meg van valami eredménye. Hát mintha egy gyárba lévő emberek éldegélnének, és akkor gyártanának ezt-azt. Oké. Tehát itt is a munkát ezen posztbiotikum kialakításánál egy baktériumtörzs végzi, de hol élnek ők? Menned nem tudnak, mert ott nincs normális viszony. Tehát élnek egy mesterséges számukra kialakított kiváló közegben, és dolgoznak, termelnek. Tehát nézzük a legismertebbeket. Tehát például ez a törzs, amivel mi dolgozunk, ő termel K2 vitamint. Gondolj bele, hogy egy teljesen természetes K2 vitamin.
2: Ezt eddig kívülről vittük be.
3: Így van, B-vitaminokat is termel, vagy különböző enzimeket, natokin, ez egy ezer más dolgot. Tehát ezeket most valóban így van beveszed, de valójában nem kellene, ha benned normális baktériumok élnének.
2: Az is elgondolkodható, bocsánat, hogy szívódnak fel ezek, akkor amikor mondjuk beviszek belőle mondjuk 10 egységet, ebből felszívódik egy, vagy pedig amikor már eleve ott termelődik, mert ugye a saját rendszerem ezt majd ott bent ezeknek a segítségével előállítja, vélhetően nagyobb a hatékonysága a felszívódásának is.
3: Erről mindjárt beszélünk, mert ez egy nagyon-nagyon speciális területe a hatásának, de nézzük meg a főbb hatásokat, ugye, amelyek funkcionálisan erősítik egymást. Tehát van egy antimikrobiális hatása. Mit jelent ez? Hogy most egy csomó rossz baktérium él a legtöbb emberben. Akkor jön ez a posztbiotikum, és elkezdi irtani a rosszakat. De célzott antibi. Tehát nem egy antibiotikum, hanem olyan anyagokat termelnek ezek a jó baktériumok, hogy biztosítsák a saját jólétüket és az ellenséges erők távoltartását. Ez így érthető?
2: Abszolút.
3: Na, de akkor most gondolj bele, hogy nem kell antibiotikum, hanem ezek megtermelik azt, ami kell. Ahhoz, hogy a rosszak ne tudjanak benned megélni. Ez tergeteg. Oké. És akkor vannak ezek a B2, B6, B9 vitamin előanyagok, amiről amiből a szervezet dolgozik, vagy az MK7, ami ugye az egyik legjobb, hanem a legjobb K2 vitamin forma. De van immunológiai módosító hatása az általuk termelt anyagoknak. Tehát áthangolják az immunrendszert, ami egy autoimmun betegség esetén létkérdés. Van gyulladás ellenes hatása itt a citokinek, interleukinak, ezekről mindjárt majd érthetően is beszélünk. Van vérrög képződés elleni hatás. Van érben kialakult szűkület, érben kialakult plak felszámolási hatás.
2: Eddig 5 gyógyszernél tartunk, csak szólok.
3: És akkor most figyelj, van bélfal épségre, vagy újraegyesítésre, inkább azt mondom, hogy épségre gyakorolt újraegyesítő hatás.
2: Bocsánat, ezt hogy kell érteni?
3: Ezt úgy kell érteni, hogy ugye van ez az úgynevezett áteresztő bél, és az áteresztő bélnek az a lényege, nagyon egyszerűen fogalmazva,
2: hogy lyukas.
3: Lyukas, így van. Na, és akkor befoldolt.
2: Ezek mikrolyukak, csak ne ijedjenek meg a hallgatók, de ugye itt távoznak ki azok a méreganyagok, amik nem tesznek jót a szervezetbe.
3: Nagyon pontosan így van. így van. Na, tehát, és mi a lényeg,
2: és
3: hogy ez mind termész, igen, igen, mind természetes, semmi szintetikus nincs benne, mert ezek a dolgok így együtt képződnek a természetben is, és így egymást erősítő hatással bírnak. Na nézzük részletesebben, mert elképesztő izgalmas. Az immunrendszer áthangolását említettem autoimmunkórképekben, ez létkérdés. Mit csinál? Azt a krónikus gyulladást fékezi meg, ami az embert lényegében megöli. Tehát a krónikus gyulladás, ahogy nő benned, úgy közeledsz a halál felé. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a rongáló krónikus gyulladásokat megfékezzük. Oké, de meg tudja fékezni, ez a lényeg, az alacsony szintű mikrogyulladásokat is. Ezek ellen is hatékony, amire nagyon nehezen tudunk adni. Tehát arra nem tudsz így ilyen hip-hop, ezt azt beveszek, aztán azonnal rendben van. Helyreállítja, és ez egy nagyon lényeges dolog, a T-sejteket, ezek ilyen immunsejtek, fogalmazunk így, aminek van egy része, amely visszafogja a gyulladást, és van egy másik része, amely serkenti a gyulladást. Ugye beszéltük, hogy mind a kettőre szükség van, de ha ez az egyensúly felborul, akkor lesz egy autoimmun kórképet. És akkor az a lényege, hogy a kibillent egyensúlyban ez a TH17, tehát ez egy, mindegy, ez egy speciális sejttípus, ami elszaporodik, és akkor lesznek ilyen különböző, mert muszáj így mondanom, interleukinok 17-es, 21-es, 22-es megemelkednek, és ezeket egy 10-es interleukin tudná kordában tartani. Na most ez a posztbiotikum, ez tartalmazza, tehát a baktérium letermeli, és amikor ezt ráöntöd a szervezetre, akkor szemmel láthatóan feleződnek. Tehát vannak klinikai mérések, én megdöbbenten láttam, hogy tudja ezt a túl pörgött immunrendszert látható sebességgel gyönyörűen legátolni és visszahozni normál aktivitásra. Tehát gondolj bele, hogy egy autoimmun kórképben az immunrendszere tombol és veri szét a valamelyik szervedet. Egy szklerózis multiplexben veri szét az idegrendszert, IBD-ben a bélrendszert, ugye az IBS-ben is vannak bélgyulladások, krón, kolitis ulcerosa, pszoriázis, vagy pikkelysömörha. A bélfal épségére rákérdeztél. Ez valóban így van, hogy a posztbiotikus hatása zárható az áteresztő bél. Tehát én láttam a mintákat, azokat a mikroszkopikus metszeteket, ahol lehet látni, hogy szét van menve ez az összeköttetés, aztán utána pedig helyre áll. Sibó, akinek van, tudja mi ez. Egy borzalmas betegség, mindentől felfújódsz, mint a lufi. Egy falat bármit eszel, úgy szóta fogalmazni a beteg, hogy a pohár víztől is úgy fújódnak, hogy öröm nézni. Ez egy igazán hatékony fegyven ellene, tehát nagyon jól működik, mert szelektíve tudja ezt a bakteriális túlterjeszkedést megfékezni. Helyreállítja az épp bélfalat, és most figyelj, az ásványanyag, a vitamin, a tápanyag felszívódása normalizálódik. Tehát egy csomó emberben nem szívódnak fel a dolgok, és innentől kezdve helyreállítja ezt a helyzetet, sőt a mérések szerint a különböző ásványanyagok és mért anyagok felszívódása 2-3-szor jobb lesz. Rész, kálium, magnézium, mindegy. Vasháztartás rendezik. Hoppácsak. Haj és köröm regenerációt rendez. Az inzulinrezisztencia ellen jó. A nattokináz, amit szintén megtermel ez a baktérium, ugye a véralvadást normalizálja, vérhígító hatása van teljesen természetes módon, és a vérlemezke összecsomódása rögképződést ellenhat, és oldja a rögöt, és a plakokat kitakarítja. Csontképződés, csontritkulás ellen gyönyörűen hat. Ott itt is lehetett látni a csontmetszeteket. Érfal belső felszínét rendbe rakja, a kóros baktériumokat, a kóros gram-pozitív baktériumokat kiszorítja közvetlenül, és van egy másik csapat, gram-negatívok, azokat pedig áttételesen tudja visszaszorítani. Tehát mindenképpen ezt is rendbe rakja. Kandidátűz, biofilmképző baktériumokat, amelyek hónapokig tartó hasmenést okoznak, rendbe teszi. Allergiádat teszi rendbe, mert hogy a bélrendszert rendbe teszi, a hisztamin gondokon javít, és ez semmit nem jelent, hangsúlyozom, mielőtt bárki nekem fordulna, de rengeteg beteget kezeltek annó a COVID alatt kiegészítő terápiaként, egyetlen egy halálozás nem volt ebben a csoportban. Na, és attól ilyen hatékony, mert olyan mechanizmusokra hat, ami a legfontosabb dolog. Véletteresztés megszűnik, ebből minden igazad volt, ami a véletteresztésből jönne, megszűnik. Ezek a belső mérgeganyagok, lipopoliszaharidok bejutnak, a bejutást megszünteti, akkor onnantól kezdve nincs mérgezés. Gyulladásos mechanizmusok leállítja. Interleukin 1-bét, a tumornekrózis alfa, interleukin urok, minden, amit akarsz. Érted már?
2: Tehát akkor a hallgatók számára egy fontos üzenet, tessenek figyelni a jövőben a posztbiotikumokra, és tessenek elkezdeni majd ezeket orvosi segítséggel használni.
3: Igen, igen.
2: Ugyanis azért, azt mondjuk el még egyszer, hogy amiatt szükséges az orvos, mert...
3: Azért, mert minden megváltozik. Tehát ezt akartam mondani, hogy, hogy ennek egy lazább, egészségmegőrző összeállítása nagyjából már elérhető a hétköznapi embereknek. De az, amiről beszéltünk, az egy klinikai gyógyító hatás. Ezt nem lehet ráereszteni az emberekre, mert csak egy dologba gondolj bele. Szinte mindenki valamilyen gyógyszert már szed. Na most, ha beveszed ezt a posztbiotikumot, és a beleid állapota megváltozik, akkor annak a gyógyszernek a felszívódása megváltozik.
2: És ebben olyan hirtelen elkezd lehetne, hatékony lenni.
3: Sokkal hatékonyabb. Ugye sokkal kevesebb kéne akkor onnantól kezdve belőle, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy felborítja. Inkább azt mondom, hogy átalakítja. Tehát gondolj bele, ez az összes gyógyszer, véralvadási gyógyszerek.
2: Vérnyomás csökkentő például.
3: A vérnyomás csökkentő.
2: Cukorgyógyszer.
3: Az is, így van, így van, így van. Tehát ezt így nem lehet bedönteni egy szervezet, és rábízni a betegre, hogy majd döntse el, hogy mikor mit csináljon. Tehát ezért nagyon-nagyon lényeges az orvosi felügyelet, napi többszöri orvosi kontroll az orvosi.
2: Hajrá, posztbiotikumok! Szükségünk
3: van rátok. Hajrá, posztbiotikumok!
2: Oké, köszönjük szépen! Már bevette. Köszönjük szépen, holnap megint jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, csak 10perc.hu keresztül pedig visszahallgathatják az adásokat. Doktor úr, jó pihenést, jó beszélgetés volt, köszönöm, szia-szia!
3: Elbúztam.

0: Balesetmentes szerdai napot, és bizony nyáron is tartsuk be főleg ilyenkor a sebesség határokat. Nem hiányzik egy büntetés, ami megkurtítja a büdzsét a nyaralásból, pláne nem, hogyha esetleg tragédia történik a gyorshajtás miatt, és ez nem csak a közutakon van így, hanem a vízen is, ugyanis a rendőrség most jelenleg a Tiszató térségében tartott razziát, idén már másodjára csináltak ilyen akciót a következő eredményekkel. 823 embert igazoltattak, amelyből 10 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük 4-en a vízen követték el a szabálysértés, szóval a vízen is bizony van trafipax, most legutóbb a Tiszatónál. A hatóságok helyszíni bírságot 61 esetben szabtak ki, közigazgatási bírságot 26 elkövető kapott, és szabálysértési feljelentés pedig 20 esetben történt. A vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárás indult, és a rendőrség pedig hangsúlyozza, hogy mindig vezessünk körültekintően és biztonságosan, nem csak a földi közlekedésben, hanem akár a vízi járművekkel kapcsolatosan is. Szóval igen, a vízen is van trafipax, legutóbb a Tiszatónál volt.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
2: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai lépnek szorítóba a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Családi vállalkozásban telítették a drogot. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban Tóka Ágoston és Kéményi Tamás ad koncertet. Augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban Sárosi Dániel és Jantyik Hanna koncertjét láthatja és hallhatja a közönség. Augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát. Radócz Miklóssal közösen tartanak koncertet. Utóbbi művész trombitán

0: Sok összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelőanyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták, élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyala Festet, a rendezvény jubilómat ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig!

Itt a Best reggel, jó reggelt, elmúlt 9 óra. Neveljünk gyereket okosan, itt a nyár ugye több most a kontakt a gyerekekkel, hiszen nem kell iskolába menni, vagy adott esetben óvodában, és ilyenkor a gyerekek azért lehet, hogy sokkal több dicséretet is kaptak, mint a hétköznapokban, és most a pszichológusok pontosan erre hívják fel a figyelmet. Azt mondják, hogy az állandó elismerés iránti igény számos viselkedés formát alakíthat ki, tehát azt gondolják, hogy nem kell folyamatosan dicsérni a gyerekeket, mert hogyha mindig ez van, akkor fokozott függés alakulhat ki mások véleményétől, alacsonyabb tűrőképesség lehet a kritikával szemben, a belső motiváció is gyengülhet, törékeny lehet az önbizalom, amely kudarc esetén könnyen összeomlik. Éppen ezért a pszichológusok hangsúlyozzák, hogy a dicséret hiánya nem egyenlő a szeretet hiányával. Sok családban éppen a kiszámítható, biztonságos jelenlét adja azt az érzelmi hátteret, amelyre a gyerekeknek valójában szükségük van. A legerősebb gyermekkori emlékek gyakran nem a dicsérő mondatokhoz kötődnek, hanem a mindennapi rutinokhoz, például közös reggeli, vasárnapi ebéd, vagy az érzéshez, hogy a szülők mindig ott vannak, ha szükség van rájuk. Érdemes ezen elgondolkodni. És persze élvezni a nyarat a Best FM slágereivel, hiszen most már 9 óra 8 perc van, bőven elindult a szerdai nap. It's

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zene csatorna.
4: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Itt a Best FM és itt a Best reggel. Szerda van, mi történt kedden? Ez pedig kiderül Rutkai Dér Vivientől. Jönnek a katasztrófa védelmi hírek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Balesetek és tűzesetek miatt is vonultak a térségbeli tűzoltók tegnap. Például árokba csapódott egy személygépkocsi Vásárosnaménál az Árpád úton. A járműben 4 utaztak, közülük 2 beszorultak. Őket a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágó használatával kiszabadították, az egység pedig áramtalanította az autót. Baleset történt kedden kora hajnalban Kóta és Nagyhalász között. Egy személygépkocsi az útról lesodródott, árokba csapódott, majd onnan visszasodródott az úttestre, ahol keresztben megállt. A nyíregyházi tűzoltók áramtalanították az autót. Üres 4 méter mély emésztő aknába esett egy ember tegnap este a Szapolyi Kálói úton, nem tudott egyedül kimászni onnan. A település önkormányzati tűzoltói dugólétre és mentőkötél használatával emelték ki a bajba jutottat. 10 hektáron foltokban égett a száraz hű kedden délután Tibor szállás külterületén. A terület tulajdonosa a tűzzel érintett részt körbe tárcsázta. A Máté Szalkai hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltott el a tüzet, a leégett terület körülbelül 1 hektáros. Tiszavasváriban tegnap is oltottak szabadtéri tüzet a helyi önkormányzati tűzoltók a Keskeny utcánál. Volt ismételten szabadtéri tűz, 3000 négyzetméteren gaz, avar és kommunális hulladék égett. További szabadtéri tüzek voltak még Újfehértó, Nyíregyháza és Ibrány településeken. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Mi is köszönjük a híreket és jó munkát nektek, szia!
2: A nyíregyháziak!
3: A nyíregyháziak!
2: A jó zenéket szeretik!
3: A jó zenéket szeretik!
2: Imádják a legjobbakat!
3: Imádják a legjobbakat!
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát!
2: Igen, mindenből a legjobbat!
4: I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice.
5: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM.

reggelt itt a Best reggel, és azért a nyárban nem csak a nyaralás van benne, meg persze a munka, hanem sokszor ilyenkor selejtezünk, felújítunk, teszünk-veszünk, mert ugye az időjárás ezt segíti, és ha van otthon olyan tanszer, ami felesleges, de jó állapotú, akkor ne feledkezzenek meg a Ne dobd ki az iskolatáskád akcióról, ami már javában tart, hiszen elsőjén indult, és egészen 21-ig van lehetőség segíteni. Immár 6. alkalommal szervezték meg ezt az adománygyűjtő akciót, hogy a felajánlásokra rászoruló családok is könnyebben kezdhessék majd az új tanévet szeptember 1-én. Évről évre bizonyítja a kezdeményezés, hogy mennyire egyháziak. Bizony szívesen segítünk egymáson, ha tudunk, és most is arra kérik önöket, hogy olyan iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb tanszereket vigyenek a gyűjtőpontokra, amelyeket a saját gyereküknek számára is szívesen odaadnának, tehát hogy minőségileg az még úgy rendben van, és így a még felhasználható felszerelések új gazdára találhatnak, miközben a környezetvédelmet is szolgálják. Nagy segítség ez majd szeptember 1-én tényleg a rászoruló családokra. Egészen augusztus 21-ig két hulladék udvarban is leadhatják az ide szánt tanszereket, Korányi Frigyes utca 3 és Kerék utca 1.

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, viszont a piacok és a meglévő útmunkák közelében forgalmi torlódás előfordulhat. A Ferenc körúton több helyen megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, ami bójával jelölve van. A Gém utcára, a Galamb utca felől nem lehet behajtani az ott zajló munkák miatt, nemek szokásból vezessenek. Jó ütemben halad az északi városrészen a körforgalom kiépítése, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A mai napon egy meglepően konszolidált napra készülünk, 24 foknál nem lesz több Nyíregyházán, és alapvetően egész nap borongós napra számíthatunk. Ez nagyjából a mai napig tart. Holnaptól azt mondja az időjárás és a nyár, hogy jó van gyerekek, ennyi a lacapacából, most már kezdjük el végre megint csak a barnítást. Szóval csütörtökön holnap már 32 fok várható Nyíregyházán, pénteken pedig 35. Én köszönöm a mai figyelmet, Simon Norbert vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megújult a Demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utas tájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-ától Jóni és Helejó Erzsébet tölti be az 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízás.

0: támogatja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i, 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva, újra nagyon kellemes szép szerda délelőttöt kívánok, és külön köszöntöm a születésnaposokat, Nomega, Henrik és a Roland nevű hallgatóinkat, mert hogy ma nekik van a névnapjuk, nem sokára el is mondom, hogy mit jelentenek a nevek, aztán hívom telefonon Maglóczki Tibor kutyakiképzőt, és elmegyünk majd egy kicsit a moziba is, mert hogy holnap kettő darab film debütált csupán a hazai mozikban, de az egyik az lehetséges, hogy kasszát robbant.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

Július 15-e van, és ma a Henrikek és a Rolandok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket. A Henrik név germán eredetű, az a jelentése, hogy otthonát uraló, vagy hatalmas az otthonában. Régi magyar alakja a Henrikus, amely már a középkorban is ismert volt idehaza. Híres viselője például 4. Henrik francia király, aki a vallásháborúk lezárásával beírta magát a történelembe. De ott van 8. Henrik, az angol király is, akinek 6 felesége és hát a reformáció elindítása mellett azzal is beírta magát a történelem könyvekbe, hogy annyira el akart válni a feleségétől és egy újat inkább az oltár elé vezetni, hogy létrehozta az anglikán egyházat, ami ezt megengedte neki. És akkor jöjjenek a Rolandok, ez is egy germán eredetű név, az a jelentése, hogy hírnév, merészség, az egyik legismertebb hősi eposz a Rolandének, amely a legendás frank lovagot, Nagy Károly hűséges hadvezérét mutatja be, aki bátran harcolt a szaracénok ellen. Magyarországon a Roland név a 20. században vált igazán népszerűvé, és napjainkban is sok szülő választja ezt a fiának. A Henrikeknek és a Rolandoknak nagyon sok boldog névnapot kívánunk!

0: Kutya és gyerek. Ehhez a témához több oldalról is lehet közelíteni. Tegnap egyet már megtettünk. Maglóczki Tibor kutya kiképzővel abban maradtunk, hogyha valaki nem kutyaként, hanem gyerekként kezeli a négy lábúját, tehát mint egy pótlékot, babakocsikáztatja, stb. Hiába gondolja azt, hogy a kutyának ez jó, de a kutyának nem az. Tehát maradjunk ennyiben, hogy a kutya az kutya, hogy idézem Maglóczki Tibor kutya kiképzőt, akivel folytatjuk a témát, csak most más oldalról. Ha a kutya-gyerek vonalon megyünk tovább, amikor a kutyát tényleg kutyának kezeljük, de mondjuk van egy házas pár, vagy egy pár, van egy kutyájuk, és egyszer csak születik egy gyerek. Na most ilyenkor azért két eset fordulhat elő szerintem, legalábbis amiről sokat lehet hallani, hogy a kutya mondjuk féltékeny lesz a gyerekre, vagy amit sokkal többször hallunk, hogy a kutya mindentől is bevédi az újszülött csecsemőt.
1: Ugye mindig az ösztönökhöz kell visszanyúlnunk, és ebben az esetben is a kutyának természetes ösztönei jelentkeznek, amikor mondjuk ilyen helyzetbe kerül. Természetesen nem jó, hogyha védi az embert, védi a gyereket a szülőktől, persze.
0: Igen.
1: Mondjuk az idegentől megvédi, az nyilván jó, de azért egy ilyen kis gyereket nem teszünk olyan helyzetnek, hogy idegenektől kelljen megvédeni. Olyan szinten okoz általában problémát, hogy a kutya úgy nőtt fel, hogy nincsenek korlátai. Nincs kontrollálva az ember által, a gazdik által nincsen ilyen helyzetben kontrollálva, és ez oda futhat ki, hogy a kutya megint ugye azt csinál, amit akar, és nem tudják kezelni. Tehát nem tudnak rászólni, nem tudnak határokat húzni, nem tudják beilleszteni a kutyát ebbe az új helyzetbe, amikor ugye egy újszülött érkezik a családba. Ezért nagyon fontos az, hogyha valaki kutyát vállal és gyereket vállal. Nagyon sok közös dolog van ebben, ugye a felelősségvállalástól kezdve, az, hogy ki kell elégíteni a kutyának is, a gyereknek is az ösztöneit. Amikor megszületik ugye a kisgyerek, a csecsemő, ő 100%-ban ösztönlény. Ugye ezt beszéltük az valamelyik elmúlt adásban, hogy a kutya az élete végéig ösztönlény marad, a gyerek
0: pedig születéséig
1: van, így kezdjük, és ahogy fejlődünk, növünk, idősödünk, ugye egyre inkább a társadalmi elvárásoknak is meg kell felelnünk, ezért nem maradunk 100%-ban ösztönlények. Úgyhogy ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy ha valaki gyermeket szeretne vállalni, az legyen tisztában azzal, hogy mivel jár, abban az esetben meg különösen, hogyha mellette kutyát tart. Mert össze kell hangolni, ugye nem elég az, hogy egy térben élnek, a napi rendet is úgy kell összehozni, hogy ne sérüljön egyik fél sem, illetve mind a kettőnek a szükségletei ki legyenek elégítve.
0: Aztán, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha már van egy család, ahol van egy vagy több gyerek, és a gyerekek szeretnének kutyát, hogy olyankor mikor mondjon igent a szülő, és mikor mondjon egy határozott nemet, ez is egy izgalmas kérdés lesz, és legközelebb innen folytatjuk.

Július 15-e van ma, Henrikeket és a Rolandokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, jön a kalendárium. Az első dátumunk 1099, amikor is a keresztes seregek hosszas ostrom után elfoglalták Jeruzsálemet. Ez volt az első keresztes hadjárat egyik legfontosabb állomása, melynek célja a Szentföld visszafoglalása volt a muszlim uralom alól. A város eleste után létrejött a Jeruzsálemi Királyság, amely csaknem 100 évig állt fenn. Az események ugyanakkor borzalmas vérontással jártak, hiszen a keresztesek nem tettek különbséget zsidók, muszlimok és keresztények között. A keresztes háborúk máig vitatott fejezetét jelentik a történelemnek, vallási és politikai szempontból egyaránt. Megszületett Rembrandt, bizony-bizony a holland aranykor legnagyobb festője 1606-ban, július 15-én. Művészete a fények és árnyékok különleges játékán, illetve az emberi lélek mélységeinek ábrázolásán alapul. Leghíresebb festményei közé tartozik az éjjeli őrjárat és lenyűgöző önarcképei, amelyek egész életét végig kísérik. Rembrandt hatása a festészet történetére máig érezhető, technikai tudása, drámaisága és érzékenysége minden kor művészének példaképévé tette. Ezen a napon fedezték fel a rozettei követ 1799-ben Egyiptomban. Ez az ókori egyiptomi felirat hármas nyelven írondott, hieroglifák, démotikus írás és ógörög. Felfedezése kulcsfontosságú volt, hiszen ennek segítségével fejtették meg a hieroglifák titkát, megnyitva az utat az egyiptológia tudománya előtt. A kő ma a British Múzeumban látható, és az emberi történelem egyik legjelentősebb régészeti leleteként tartják számon. Menjünk tovább, ezen a napon alapították meg az amerikai Boeing vállalatot 1916-ban, amely azóta a világ egyik legnagyobb repülőgép és űripari cége. Kezdetben fa hidroplánokat gyártottak, de a II. Világháborúban a bombázók, majd a polgári repülés fejlődés elhozta számukra a világhírt. Ma a Boeing nem csak utasszállítókat, hanem katonai gépeket és űrtechnológiai eszközöket is gyárt, folyamatosan alakítva a modern közlekedés és a haditechnika történetét. Maradjunk még a levegőben. 1975-ben ezen a napon indult el a Soyuz Apollo űrprogram, az első nemzetközi szovjet-amerikai közös űrrepülés, mely során a két nagyhatalmú űrhajó földkörüli pályán kapcsolódott össze. Ez volt a hidegháborús időszak egyik szimbolikus békeüzenete, melyben amerikai és szovjet űrhajósok dolgoztak együtt. Az esemény új korszakot indított el az űrkutatásban, és előkészítette a terepet a későbbi nemzetközi űrállomások és operációk előtt. Ezen a napon gyilkolták meg Versace-t 1997-ben, az olasz divatvilág ikonikus alakját Miami Beach-en ölték meg. A 80-as, 90-es évek egyik legnagyobb hatású tervezője volt, akinek stílusát a merész minták, aranyrészletek és a színhasználat jellemezte. Halála megrázta a divatvilágot, márkája azonban tovább él a testvére vezetésével, és máig a luxus, a magabiztosság és a kifinomult extravagancia szimbóluma. És akkor zárjunk sporttal. 2018-ban ezen a napon nyerte meg a francia labdarúgó válogatott a FIFA világbajnokságot, miután 4-2-re legyőzte Horvátországot a döntőben. Ez volt Franciaország 2. világbajnoki győzelme az 1998-as hazai siker után. A győzelem nemzeti ünneppé vált, a fiatal csapat teljesítménye, illetve a szövetségi kapitány munkája pedig méltán vívta ki a szakma és a szurkolók elismerését.

Megyünk moziba, mozi premierekkel folytatjuk. Hát összesen egyébként kettő film debütál majd a hazai mozikban július 16-án. Az egyik viszont egy kasszasikernek ígérkező alkotás. Maga a sztori is már olyan, hogy szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá. Anno, amikor olvastam, hát megkillódtam az Ödüsszeával, de azt gondolom, hogy filmen azért lényegesen érthetőbb lesz. Maga a történet mellett a szereposztás is olyan, amire nem lehet nem odafigyelni. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, hogy csak egy-két nevet említsek, és ha ez nem lenne elég, akkor a rendező nem más, mint Christopher Nolan. Tehát ő most egy mítikus akció eposzt hozott létre, számos helyszínen forgatták ezt a filmet IMAX technológiával. A film először hozza el Homérosz alapművét, tehát a mozivászonra ekkora felbontásban ilyen látvánnyal, és az egész világon júliusban fog majd debütálni, itt Magyarországon július 16-án. És ezzel párhuzamosan egy francia-belga vígjáték is a hazai filmszínházakba kerül, a film címe A pasi gyerekkel jön. Anna egy 40-es éveiben járó, kedves, de visszahúzódó nő, aki szokatlan fóbiával küzd, retteg a gyerekektől. Amikor összejön Alexanderral, a volt barátjával, akin sosem tette túl magát, úgy érzi végre, megtalálta a boldogságot. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a férfinak van két gyereke. Erről szól a francia-belga vígjáték. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökölvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Besztercen mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ez követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszthelyestett esküt. Köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon, a jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Besterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet, a csaknem 440

0: gyakran fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva újra, hát nyilvánvalóan itt a rádióban sok mindenről szoktam beszélni, és amiről beszélek, azt megpróbálom én magam is megfogadni, tehát például hallottam már arról, hogy mondták a rendőrök, hogy karácsonykor ne dobáljuk már ki a ház elé az összes papírt, amiben ajándék volt, mert hogy tulajdonképpen ezzel meg is mutatjuk a betörőknek, hogy na hát mit tudom én, egy LCD TV vagy monitor került ma a fa alá, szóval ne csináljunk ilyeneket, tehát én azóta a dobozokat aprítom vagy eldugom addig, amíg jön a kukás autó, hamarosan nyaralással kapcsolatos biztonsági tippeket hozok majd, de szó lesz Rembrandtról is.

Fontos, hogy elutazunk otthonról, azért mindent úgy hagyjunk, hogy ne keltsen fel érdeklődést a betörők számára. Vannak dolgok, amiket, hogyha a házunk előtt látnak a betörők, mondjuk azt, mágnesként vonza őket. Egy ártalmatlannak tűnő dolog is elég ahhoz, hogy a betörők kiszemeljék az otthonunkat. A kidobott dobozok sokkal többet árulnak el rólunk, mint gondolnánk. Ha valaki vett például egy új tévét, vagy megérkezett a várva várt laptopja, konzolja, drága kávézója, vagy kávégépe, akkor nyilván örül az új szerzeménynek, és hát a legtöbbet meg is mutatnák másoknak, mondjuk közösségi médiába itt-ott amon, de a csomagolást, amikor szépen ugye kiszedték belőle a cuccot, sokan kirakják a kuka mellé. Bele sem gondolva, hogy ezzel valójában nem csak a hulladékot teszik közszemlére, hanem akaratlanul is meghívót küldenek a betörőknek. A rendőrségi statisztikák és biztonságtechnikai szakértők szerint a nagyértékű elektronikai cikkek dobozai, különösen karácsony után, nyáron vagy akciós időszakokat követően a leggyakoribb jelzőpontok, amik alapján a tolvajok célpontot választanak. Ha egy ház előtt egy új mosógép vagy egy nagy LED-es TV doboza díszeleg napokig, akkor az üzenet egyértelmű. Itt, most érték van a lakásban, és valószínűleg még be sincs rendesen biztosítva vagy védve. A baj csak tetézi, hogy az emberek sokszor úgy rakják ki ezeket a dobozokat, hogy azok jól láthatóak legyenek az utcáról is. Így még az is tudomást szerez a vásárlásról, aki csak véletlenül sétál el a ház előtt, nemhogy az, aki kifejezetten zsákmány után kutat. Nos, a Femcafé összeszedte, hogy milyen jeleket figyelnek a betörők, és hogy hogyan előzhetjük meg, hogy kiszemeljenek minket, szóval érdemes most akkor figyelni erre. Egy pár mondatot mondok. A betörők többsége nem véletlenszerűen választ célpontot, figyelnek, elemeznek, felmérik, hol érdemes kockáztatni. Egy szimpla elektronikai csomagolás pedig több információt ad számukra, mint elsőre gondolnánk. Ráadásul a tolvajok általában nem egyedül dolgoznak, gyakori, hogy egy-egy környéket előzetesen feltérképeznek. A dobozok pedig pont abban segítenek nekik, hogy lássák, mi az, ami a házon belül van. Na, hát ne hagyjuk kint a dobozokat látható helyen. Ha meg kell őrizni egy cikknek a csomagolását, például a garancia miatt, akkor tegyük az zárt helyre. Ne posztoljunk azonnal a vásárlásról a közösségi médiában. Használjunk mozgásérzékelős világítást, kamerát, vagy éppen riasztót, sokszor ez is elég már, hogy megvédjük az otthonunkat. Nos, éppen ezért, hogyha ezeket a tanácsokat szem előtt tartjuk, akkor egészen biztosan hát csökkentjük az esélyét annak, hogy áldozattá váljunk. Let me hear.

Rembrandtra emlékezünk, egy hihetetlenül tehetséges festőre, aki 1606-ban született, július 15-én, a művészet egyik legnagyobb alakja, a holland aranykor kiemelkedő festője. Művészete és életműve máig inspirálja a képzőművészet szerelmeseit szerte a világban. Rembrandt nem csupán technikai zsenialitásával, hanem mély emberismeretével és érzékenységével is legendává vált. Festményeinek jellegzetessége a fény és az árnyék mesteri használata, amelyet a mai napig úgy nevezhetnek, hogy a rembrandti világítás. Ezzel a technikával nem csak a formákat, hanem a hangulatot, az érzelmeket is életre keltette. Az emberi lélek mélységeit kutatta portréin, önarcképein, melyek sokszor a művész saját életének rendezéseit tükrözik. Egyedüli stílusa és intimitás érzetet tette festményeit időtállóvá. Az ő nevéhez fűződik az éjjeli őrjárat, amely nem csupán egy csoportkép, hanem egy dinamikus és érzelmekkel teli jelenet, amelyben minden alak egy külön történetet mesél. Rembrandt életének személyes tragédiái, például szerettei halála szintén megjelennek a műveiben, még mélyebb és emberibb dimenziót adva nekik. Egyszer azt mondta, minden művész meg akarja örökíteni a lélek rejtélyét. Ez a mondat jól összefoglalja az egész életművét. 1606-ban született, és a képei a mai napig megérintik a nézők szívét, a művészet történetének egyik legfényesebb csillaga. Az igazi művészet, az emberi lélek tükre, ezt mondta Rembrandt.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

Nagy melegben beszoktuk kapcsolni, ha van klímaberendezés, akkor azt, hogyha fázunk, meg sokan ezzel fűtenek, és hát azt tapasztalhatjuk, hogy ahogy folyamatosan melegszik a levegő, hőmérséklet és egyre forróbb időszakokat élünk meg, tartós hőhullámokat tapasztalhatunk idehaza. Egyre több klíma van az országban, és hát nyilvánvalóan ezek meg energiát fogyasztanak, meg még fűtenek is, tehát még több klímát kell használni, de tényleg vannak olyan időszakok, amikor már egyszerűen kibírhatatlan a hőség, de vajon mit üzen a testünk, amikor a klímaberendezést egy kicsit túltoljuk, vagy nem jól használjuk? A nyári melegben sokan keresnek enyhülést a klímaberendezések hűs levegőjében, mert ezek a készülékek nagy segítséget nyújtanak a forróság elviselésében, ugyanakkor okozhatnak kellemetlen tüneteket is, mint például megfázást vagy ízületi panaszokat. De mit is üzen a testünk ezekkel a jelekkel? A klímaberendezés általában hideg, száraz levegőt fúj, amely irritálhatja a légutakat. Ha a hideg levegő közvetlenül az arcunkra, a nyakunkra vagy a vállunkra irányul, az izmaink megfeszülhetnek, ami hosszabb távon fájdalmakhoz, merevséghez, akár ízületi gyulladáshoz vezethet. Ezt az állapotot gyakran nevezik klímabetegségnek. A légutak kiszáradása és a hűvös környezet pedig megkönnyíti a vírusok megtapadását, így megnő a megfázás és a torokfájás esélye is. A testünk ezzel az üzenettel azt közli, hogy fontos figyelmet fordítanunk a hőmérséklet különbségekre és az óvatos használatra. Ha huzamosabb ideig tartózkodunk légkondicionált helyen, érdemes rendszeresen szellőztetni és nem közvetlenül a hideg levegőt ráirányítani magunkra. Emellett a megfelelő öltözködés, például egy könnyű kendő vagy kardigán megvédheti a nyak és a vállak érzékeny területeit. Az ízületi panaszoknál a test figyelmeztet arra is, hogy ne hanyagoljuk el a mozgást és a rendszeres bemelegítést, különösen ha hajlamosak vagyunk a merevségre. A klímaberendezés okozta hideg ugyanis felerősítheti a meglévő ízületi problémákat, ezért a testünk a fájdalom révén jelzi, hogy védelemre, törődésre van szüksége. A klímaberendezés tehát nagyon-nagyon kényelmes és felüdülést hoz nekünk a forró napokon, de egyensúlyra és tudatosságra is szükség van a használatakor. Figyeljük a testünk jelzéseit, és adjunk neki esélyt arra, hogy regenerálódjon, hogy a nyár valóban a pihenésről és a feltöltődésről szóljon. No, tehát összességében kijelenthető az, hogy a klímaberendezések tényleg kényelmessé teszik az életünket, de a működésüket azért mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk, mert hogy nagyon nagy környezeti terheléssel jár. Először is a légkondicionálók rengeteg áramot fogyasztanak, ami növeli az energiaigényt, és hogyha ezt nem megújuló forrásból fedezik, akkor közvetlenül hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Ezen kívül a klímák hűtőközegei, például a korábbi freon vagy a mai modern, de még mindig jelentős környezeti hatású gázok szivárgása a légkörbe erős üvegházhatású hatást vált ki. A régebbi típusú, például az ózonréteget is károsították, ezért ezek fokozatos kivonása történt meg. A klímaberendezések túlzott használata városi szinten is problémás. A kültéri egységek által kibocsájtott hő a városi hőszigetek effektust erősíti, vagyis a városok még melegebbek lesznek, amitől újabb klímaberendezések beüzemelése válik szükségessé, és ezzel létre is jön az ördögi kör. Emellett az áramigény csúcsidőben extrém módon megterheli a hálózatot, és hogyha az energia előállítása széntüzelésű erőművekből történik, akkor a szmog és a széndioxid kibocsátás tovább nő. Megoldást jelenthet a klímák észszerű takarékos használata, a helyiségek szigetelése, árnyékolása, ventilátorokkal való kombinálása, környezetbarátabb, alacsony globális felmelegedési potenciálú hűtőközeggel működő készülékek választása. Hosszú távon pedig a zöld energia használata és a passzív hűtési megoldások csökkenthetik a klímaberendezések káros környezeti hatásait. Gondoljunk a zöldtetőkre, az árnyékolókra vagy a természetes szellőztetésre.

Holnap pár fokkal hűvösebb lesz, mint ma volt, már is mondom a részleteket. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható idehaza, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Nagyobb eséllyel az ország keleti, észak-keleti részén. Az északi a szél megélénkül. Holnap hajnalban 14-22, délután 25-33 fok lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Családi vállalkozásban terítették a drogot. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban, augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban, a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát. Radócz Miklóssal közösen tartanak koncertet. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal az egyetemi versenyre készülnek a hallgatók, amelyet július 18-a és 23-a között rendeznek meg Bodrogon. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes az évek óta működő Zöld Egyetem kezdeményezésről beszélt.
3: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET-kupa. Az egyetem, mint felsőoktatási intézmény, az nem csak oktatásra és kutatásra kell, hogy foglalkozzon, nagyon fontos feladata a harmadik missziós tevékenység is. Ez alatt pedig akár egy ilyen tevékenységet is érthetünk, ami a környezetek a megóvása, a szemléletformálás, és főleg azoknál a korosztályoknál, akik hozzánk érkeznek és nálunk tanulnak, hiszen ők azok, akik még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül lakosai lesznek a környezetnek, ennek a térségnek, és hogyha ők ezt a tudatot viszik magukkal, akkor nyilván egy élhetőbb környezetben tudunk majd élni.
2: Családi vállalkozásban terítették a drogot a nyíregyházi Huszár lakótelepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, az egyenruhások összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelőanyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több 100 000 forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták, élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy órakor újra. Na, a tyúk volt előbb vagy a tojás? Minden oldalról magyar el.

Nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, mert ugye a tyúk a tojásból kell ki, de a tyúk tolja a tojást. Az egyik legrégebb és legnagyobb vitát kiváltó kérdés ez, amely már évszázadok óta foglalkoztatja a filozófusokat, a tudósokat és persze a reggelizőket is, de most végre tudományos megközelítést is kapott, hogy vajon a tyúk volt előbb, vagy a tojás. Egy új kutatás olyan biológiai részletet tárt fel, amely közelebb visz a megoldáshoz, mint valaha. Egy különleges fehérjéről van szó, amely kulcs szerepet játszik a tojáshéj kialakulásában, és ez lehet a válasz nyitja. A magzat burkos tojás, amelyben ugye az embrió membránnal körülvett zárt térben fejlődik, több százmillió évvel ezelőtt jelent meg. Ez az evolúciós újítás tette lehetővé, hogy az embrió biztonságosan fejlődhessen, miközben tápanyaghoz jut, salakanyagot tárol, és még légzést is folytat. A kutatók szerint az első valódi csirke egy genetikai mutáció eredményeként született, amikor két protocsirke, azaz a mai tyúk közvetlen ősei, olyan utódot hoztak létre, melynek a DNS-e már megfelelte a ma ismert csirkéjének. Ez az első példány nagyjából 58 ezer évvel ezelőtt jelent meg, és a mutáció minden sejtjében megmaradt, öröklődött. A csirke tojás egy olyan különleges fehérjét tartalmaz, amely csak a tyúk petefészkében létezik. Az OC17 fehérje tehát arra ad következtetést, hogy a szárnyas állatnak meg kellett előznie a tojást, mivel a fehérje szükséges a héj kialakulásához. Tehát a tyúk volt előbb, nem a tojás. Megfelelő csirke tojás létrehozásához szükséges biológiai gépezet kellett, a tyúk. Az OC17 nélkül nincs tojáshéj, tojáshéj nélkül pedig nincs tojás. Tudományos szempontból tehát kijelenthető, a tyúk előbb volt, mint a tojás.

0: Szerte a világban zajlanak háborúk, mi pedig a háborús övezeteket gasztronómiai szempontból keressük fel, és hát ugye amikor a hírekben azt halljuk, hogy háború van Izraelben, akkor leginkább ugye a gázai háború jut az eszünkbe, de hát Izrael jelenleg több fronton is érintett, Gázában, Libanon felől, Iránnal szemben is, szóval, hogy ott egyszerűen az élet lassan-lassan már a hétköznapok a háborúról szólnak, vagy arról is, no meg gasztronómiáról és hihetetlen múltról ilyen szempontból. Ma erről beszélgetünk Friedrich Antal séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, mesélj! Ez is több ezer év!
1: Ez máshogy több ezer éves, mert hogy Izrael azért, ha egy kicsit tudjuk a politikát, azért egy összetákolt ország, jó vagy rossz értelemben, de az a lényeg, hogy amíg Libanon már 3000 éve egy helyen volt és fejlődött a gasztronómiája, Izrael az több helyről, a világ több pontjáról oda utazott, ott élő népeknek a közössége és azoknak az ételeknek az összessége, tehát egy nagyon nagy fúziós konyhát hozott létre, és mind a kettő hasonlít mégis, nagyon érdekes módon. És nagyon sajnálom, hogy még nem sikerült eljutnom Izraelbe, volt rá lehetőség, hogy menjek, előtte bomba robbant egy héttel, hogy indulunk, úgyhogy lefújták. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, és pont ez zavar engem, hogy gyönyörű, szép vidékeken, gasztronómiai csoda helyszíneken, ezek a háborús helyzetben lévő emberek nem tudnak megegyezni különböző problémákon, és biztos, hogy mindenkinek a saját szempontjából igaza van, de ez engem ebben a pillanatban több millió vagy több milliárd emberre együtt zavar, mert inkább legyen mindegyik egy turista központ, menjenek. Tehát az a hely, ahol turisták bátran és nyugodtan mennek, az működik az ország, és én annak örülnék, hogy ha ezek az országok is, és minden ország tökéletesen turista hívogató, csalogató és turista hely lenne, mert rengeteg gyönyörű szép látnivaló van, gyönyörű a tengerpartjuk is, iszonyatosan nagyon jó gasztronómiájuk van. Én nekem különösen tetszenek ezek a közel-keleti ízek, mert annyira kis pikás, miközben
0: fűszerek, furcsák
1: nekünk. Miközben erős fűszereket használ, mégis van egy citrusos mellék, vagy plusz hatása is, úgyhogy nagyon-nagyon érdekesek. Különösen nagyon jók az izraeli ételek, tehát hogy fogalmazok, nemzetközileg is mindenhol van rengeteg izraeli étel, amit nem is tudunk, hogy jó, de például annyit mondok, hogy tahini, és akkor mindenki tudja, hogy miről van szó, és ugyanez a tahini megvan Libanonban is. Aztán vannak különböző más mártások, szószok és mindenféle dolgok, de például a pita. Azt hiszük, az görög vagy török. Nem, az még messzebbről jött, tehát különböző keleti dolog, és ugyanaz az a kovásztalan kenyérnek az alapverziójából indul ki, és nagyon-nagyon jól megy ezekhez az ételekhez. Én nem akarom túlsztárolni most ezt a részét a dolognak, de most pont egy olyan receptet hoznék, aminek az a neve, hogy Sambich Amba, az pedig egy Izrael egyik legnépszerű street foodja, amit az ottani zsidó közösség általában reggelire, de igazából bármikor tudnak enni ebből a szempontból, és ez az egy amba szósszal együtt, egy pitás, padlizsános, tojásos, friss salátos ételről, egy tál ételről van szó, de nagyon érdekes, nagyon finom, és nagyon pikáns ízek jönnek ki, de a szó jó értelmében, tehát abszolút egy, hogy is fogalmazza, hogyha valaki szereti a török meg a görög konyhát, akkor ezt imádni fogja. Abszolút mértékben. Én ezt most ki is próbáltam maga az étteremben is, becsempésztem pár ilyen távol-keleti étel, többek között a tahinit is, meg ilyeneket, és mit az Isten az emberek? Szeretik. Hú, lehet ilyet kapni? Hát ez nagyon jó, és egyszerű magyar étterembe beraktuk, mint különlegesség, és nyert, és nagyon-nagyon nyert, és nem kell hozzá csoda dolgot végrehajtani, mindent lehet itthon kapni hozzá, és könnyen elkészíthetőek. Tényleg ez az izraeli konyha is arról szól, hogy nagyon jó alapanyagokkal, változatos fűszerekkel, könnyen elkészíthető, mégis látványos és nagyon finom ételeket tudunk elkészíteni és megalkotni. Többek között ezt is, úgyhogy merem ajánlani a receptet is.
0: Meg akkor milyen receptet raksz fel az Anti Séf az amatőr oldalra? A tahini?
1: Túl gyors voltam.
0: Igen.
1: Tahini is rajta lesz mindenképpen, de ez egy Sambich Amba, Izrael, ez egy ilyen reggeli étel, amiben többek között van a tahini is, meg a pita is benne van, meg egy kis paradicsomártás is benne van, úgyhogy nagyon érdekes kis verzió, úgyhogy azért túl sok receptúra egymásra építve, de érdemes megnézni.
0: Na, meg fogjuk akkor nézni. Anti, köszönjük szépen, legközelebb Szíriával folytatjuk.
1: Ja.

olyan nyári tevékenységekről lesz szó nálunk a folytatásban, amelyek tulajdonképpen elősegítik a testsúlyunk, illetve a közérzetünknek a jó beállítását, úgyhogy ezt észre se vesszük. Milyen jó is lenne, ha úgy fogyhatnánk le nyáron, hogy még csak meg sem erőltetjük magunkat. Persze a megfelelő étrend nagyon fontos ebben, de ha odafigyelünk a kellő mozgásra, akkor szinte biztos, hogy ez sikerülni is fog. A nyári szezonban ugyanis rengeteg lehetőség nyílik a mozgás összes szórakoztató formáját kipróbálni, ezek pedig úgy segítenek majd fogyni, hogy csak nem is érezzük, hogy fáradtak vagyunk. Hát itt van például sokak egyik kedvenc sportja, a falmászás. Elsőre talán egy kicsit ijesztőnek tűnik, de amint leküzdjük a kezdeti félelmet és ráfogunk ezekre a kis kövekre, akkor ráébredünk, hogy a falmászás nem csak szórakoztató program, de szuperül formában is tart. Felmérések szerint ugyanis egy átlagos testalkattal és magassággal rendelkező nő egyetlen órányi falmászással 790 kalóriát éget el. Erről azt tehet, hogy a gravitáció lefele húz minket, és ezért erős az izommunka, amire szükségünk van, a mászás során pedig a hátizmunkat vesszük leginkább igénybe. Persze ez nem minden, hiszen a biceps, a kar és a lábizmok is használódnak mászás során, így rendkívül szuperül formába hozhatjuk magunkat ezen a nyáron a falmászással, de hát itt a séta is, hát jó lenne a homokban. Mindössze napi fél óra aktív sétának is szuper hatásai vannak hosszú távon. Azonban érdemes erre különösen odafigyelni, hogyha a tengerpart közelében nyaralunk. Egy felmérés során ugyanis bebizonyították, hogy a kalóriák 1,8%-kal gyorsabban égnek el, ha homokban sétálunk, szemben például azzal, ha egyszerűen csak a járdán megyünk. Erről azt lehet, hogy a homokban való séta során a testünk folyamatosan süpped, ami miatt az izmainkat is jobban igénybe vesszük. Itt a frisbee például barátokkal vagy éppen a családdal. Nagyon jó délutáni program, ha kimerünk a családdal a közeli parkba, vagy akár csak az udvarra és nekilátunk frisbizni. Amellett, hogy jókat nevetünk egymáson, az ugrálás, a futkározás miatt a teljes testünk és az izmaink is szuperül átmozognak. Olyannyira, hogy felmérések szerint egy órányi aktív frisbizéssel közel 540 kalóriát égetünk el, ha nincs frisbi, persze a labda is szóba kerülhet. Egy kicsit túrázni is mehetünk, ha szeretünk kirándulni, valószínűleg eltervezhetjük azt is, hogy idén nyáron milyen helyeket is keresünk fel. Szuper ötlet ez, hiszen amellett, hogy új tájakon járunk, és rengeteg élménnyel gazdagodunk, a testünk is folyamatosan formába kerül. Egy átlagos túrázó ugyanis a felmérések alapján nagyjából 378 kalóriát éget el egy óra alatt, de dombosabb területeken jobb sétálni mindenféleképpen. És itt a SUP, nekem ez nagyon bejött, ha tökéletes nyári programot keressük, akkor hát itt a szapozás, idén feltétlenül ki kell ezt próbálni. Ennek a szórakoztató sportnak az a lényege, hogy egy széles deszkán, majdnem olyan, mint egy szörfdeszka állunk és evezünk, ami alaposan igénybe veszi a felső testet. Ugyanakkor a lábainkban lévő izom sem pihen, hiszen folyton arra kell figyelni, hogy egyensúlyban maradjunk, nehogy felboruljunk. Ezzel a jó kis sporttal több mint 400 kalóriát égetünk el egyetlen óra alatt. Szóval a nyár az arról is szólhat, hogy úgy formába hozzuk magunkat, hogy még észre se vesszük. We'll be right back.

Van, aki azt mondja, ő télen szeret olvasni, mert hamar sötétedik és bekuckózik a lakásba egy pléddel, egy jó kis kakaóval, teával, vagy egy pohár borral, és akkor olvas. Más azt mondja, hogy ő akkor vásárol könyvet, mikor indul nyaralni, mert hogy milyen jó az, amikor ott a napernyő alatt az ember egy koktél vagy egy limonádé mellett olvasgat. Én minden este olvasok, én nálam ez a altató, tehát nem sorozatok, hanem könyvek, engem ez kapcsol ki, tehát teljesen mindegy, hogy milyen évszak van. Minden esetre most jöjjön egy kis nyári olvasmány ajánló, amit a Femina szedett össze. A Christina Lauren írónő páros híres a könnyed, humoros romkomjairól, a Nem mézes hetek pedig az egyik legnépszerűbb regényük. A könyv tökéletes lehet egy vízparti olvasáshoz, hiszen a Hawaii szigeten játszódó történet tele van napsütéssel, humorral és egy kis drámával. A kötet főszereplője Olive, aki úgy érzi, hogy ő a világ legnagyobb lúzere, ellentétben az Iker testvérével, akinek még az esküvője is szinte ingyen van. A Lagzi azonban nem alakult túl szerencsésen, innen indul az Ellenségek a paradicsomban című könyv története. Érzelmekkel teli olvasmány az élet értelméről, Melissa de Costa az Ég minden kékje című regénye, ami egyébként elsőre talán nem tűnik könnyed olvasmánynak, de aztán természetesen ki fog minket kapcsolni. A történetben megismerhetjük a 26 éves Emilt, akinek fiatalkori Alzheimer-kort állapítanak az orvosok meg. A szakemberek szerint 2 éve van hátra, emiatt a szeretei már haldoklóként bánnak vele. A férfi azonban megelégeli az élethelyzetet, úgy dönt visszautasítja a kezeléseket, eladja az összes cuccát, vesz egy lakóautót és a hátralévő életét utazással tölti el. Itália ezer arca az utazás könyvlapokon keresztül így megvalósulhat. 100 Gruber Alexandra Itália ezer arca, a Titkok, kalandok és Dolce Vita című könyve. Egy igazi nyári kikapcsolódás azoknak, akik szívesen utaznak gondolatban. A kötet Olaszország legszebb tájaira kalauzol el minket. A könyv nem csak helyeket mutat be, hanem a történeteket, érdekességeket is a helyek kapcsán elmeséli. Mielőtt megismertelek, Joy Moyce regénye ez, amely első pillantásra egy klasszikus szerelmi történetnek tűnik, de ennél azért sokkal több. A történet középpontjában Lou Clark áll, egy fiatal nő, aki megszokott, kiszámítható életét élve megpróbál boldogulni, de aztán elveszíti az állását, és egy teljesen új világba cseppen. Jó olvasást kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megújult a demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomásfelújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-től június Helejó Erzsébet tölti be az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg egy évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tiszaszalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A polenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok. Július 15-e van, és ma van a Nemzetközi Üvegházhatású Gázok Csökkentésének napja. Borzasztóan fontos szerintem ez a mai nap ilyen szempontból. Nem sokára beszélek erről is, de elmegyünk egy kicsit Sopronba is pihenni, körülnézni.

0: A Best FM lendületben tart.
1: Kocsiba is ez szó, hogyha itthon vagyok, mint most, hogy főzök ugyanúgy el, sőt a munkahelyünkön is. Értesülök minden fontos hírről.
0: Mert ez Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Nagyon fontos a mai nap, mert hogy ma van a nemzetközi üvegházhatású gázok csökkentésének napja. Világszerte emlékezünk meg arról, hogy tennünk kell a földért. A környezettudatosság és a klímavédelem fontosságára hívja fel a mai nap a figyelmet. Az üvegházhatású gázok, mint például a széndioxid, a metán és a dinitrogénoxid, jelentős mértékben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez, melynek hatásait azért minden nap már érezzük. Számos környezeti és társadalmi problémát generál ez. Ez a nap arra ösztönöz minket, hogy gondolkodjunk el a saját karbon lábnyomunkon, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és tegyünk lépéseket annak csökkentése érdekében. Akár energiahatékony megoldások alkalmazásával, akár a megújuló energiaforrások használatával, vagy egyszerűen csak a mindennapi fogyasztási szokások megváltoztatásával. Minden egyes apró lépés számít, még akkor is, ha sokan erre legyintenek, hogy nem így van. Pedig de. Világszerte szerveznek ezen a napon előadásokat, workshopokat, kampányokat. Ezek célja a tudatosság növelése és a fenntarthatóbb jövő felé vezető út kijelölése. Az üvegházhatású gázok csökkentése nem csak környezetünk védelmét szolgálja, hanem az egészségünk és a bolygó élhetőségének megőrzését is. Cselekedj ma, a holnapért, ez a mottója a mai napnak. Ma van tehát a nemzetközi üvegházhatású gázok csökkentésének napja.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: törődünk az egészségünkkel, jön a kalóriadó, Maddobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Na hát beszélgettünk arról egy korábbi adásban, sőt többen is, hogy ugye van egy ilyen Nutri-Score megnevezés, vagy egy ilyen kategória, amelyben A, B, C, D és E kategóriájú élelmiszerek vannak, és hát nyilván az A az, ami mondjuk azt a legegészségesebb, és hát a sor végén lévő D-t pedig inkább jobb, hogyha kerüljük. Na most az A, B, C-ről már szó esett, no de mi a helyzet a D-vel?
1: Hát igazából a D-vel is, az E-vel az a helyzet, hogy kevés olyan alapanyag összetevője van, ami az egészségünk számára jótékony hatással bírhat. Sok olyan összetevője lehet esetleg, ami telített zsírtartalma, esetleg magasabb, hozzáadott cukortartalma több, mint mondjuk egy ajánlott, és ezért ők ebbe a kategóriába sorolják. Ilyen például mondjuk egy jégkrém, no, vagy egy csokoládé, tehát ezekbe a kategóriákba lehet keresni, vagy egy olyan gabonapehely, ami mondjuk nem teljes körlésű gabonával, hozzáadott cukortartalma sincs csökkentve, és talán még színező anyagok is vannak benne, ezért akár ez a kategóriába fog kerülni.
0: De most amiket felsoroltál egyébként, szerintem pont azok az élelmiszerek, amit tudjuk, hogy na annyira nem egészséges, de néha azért becsúszhat, nem?
1: Így van, így van. Attól még, hogy valaki E vagy D élelmiszert fogyaszt, vagy Nutri-Score-os besorolású élelmiszert fogyaszt, attól ő nem lesz beteg, illetve fordítva is ugyanez, tehát attól, hogy csak A-B-t eszik, attól nem biztos, hogy a táplálkozása változatos lesz, mert tegyük fel csak az A, mit tudom én, teljes körlésű gabonapejhet eszi csökkentett cukortartalma, vagy hozzáadott cukormentesen, de semmilyen más típusú gabonafélét, hüvelyeseket nem fogyaszt, tehát attól nem lesz változatos egészségesebb a táplálkozása, tehát nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem szabad azt gondolni, hogy attól, hogy A-B-t eszek csak, attól én már egészségesen táplálkozok, tehát itt igazából csak egy útmutatást nyújt a laikusok számára, hogyha élelmiszert választunk, bent vagyunk a boltba, melyik az a termék, ami esetleg a számunkra előnyösebb tulajdonságokkal bír.
0: Például abban az esetben nem, hogyha most egymás mellé teszünk két gabonapejhet, mert mi mindenféleképpen mondjuk gabonapejhet akarunk venni, akkor érdemes ezt megnézni, nem, hogy melyiknek mi a besorolás, és akkor mondjuk inkább át vagy B-t venni, ugye?
1: Igen, így van, így van.
0: De attól még ugyanúgy kell gyümölcs, tejtermék, fehérje,
1: tötötötötötötö. Igen, igen, igen.
0: És mi sorolható bele az E kategóriába, mert akkor ez a ijesztő, az alja.
1: Hát igazából azok, amik magas telített zsírsavtartalmunk, esetleg sótartalma is elég magas, sok adalékanyag van benne, tehát ezek az ilyen nasik, ripiropik, chipsek.
0: Ripiropi.
1: Ezek. Kis fiam úgy mondja, hogy lipilopi.
0: Na tessék, már anyától tanulja itt a dolgokat. Ripiro, majd bemegy az óvoda. Óvoda, egy iskolás?
1: Igen, óvodás.
0: Na bemegy az óvodám, ezt mindenkit kioszt. Mit kell enni?
1: Igen, már így is mondják, miben van rost.
0: Komolyan?
1: Igen, igen, nagyon egészségtudatosak ők is, már az óviba, és már ők a kis nevelők.
0: Ez tök jó amúgy. Nem? De hogy igen, így tudja abszolút is, hogy miről beszél, vagy csak mondja?
1: A nagyobb igen, aki már a nagy csoportba jár, ő abszolút. Tehát ő elmondja, hogy ebben C-vitamin van sok, ebben nem tudom, rostanya, ebben nagyon sok rost van, igen, abszolút. Hát látja, szegény, megfertőztem.
0: De hát ezzel inkább, érted? Igen, a cukros üdítőkkel és a chipszel és hasonlókkal. Igen. Na, hát legközelebb beszélgetünk majd az átlagos tápértékről is, mert ugye ezt is föltüntetik mindenen. Kell ezt nézni, vagy nem, vagy mi ez egyáltalán, kiderítjük. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, sziasztok!

0: Már is utazunk, vannak, akik a külföldi úti célokat részesítik előnybe, mások pedig inkább itthon szeretnek jönni-menni, van, akinek csinálja ezt is, meg azt is. Na most itthon maradunk a kilométerkőben, mert hogy az úti célunk Sopron, az egyik legrégebbi magyar város, gazdag történelemmel, különleges hangulattal várják a látogatókat a nyugati határ közelében. A város középkori hangulata, a szűk utcák, a jól megőrzött műemlékek miatt gyakran nevezik a hűségvárosának is, mivel 1921-ben népszavazással döntöttek arról, hogy Magyarországhoz tartozzanak, ne pedig Ausztriához. Sopronban található a tűztorony, a város jelképe, amelynek kilátójából gyönyörű panoráma nyílik a városra és a környező tájra. A belvárosban rengeteg barokk és reneszánsz épület és hangulatos kávézók, éttermek várják az ideérkezőket. A város kulturális élete is pezsgő. Évente több fesztivált is tartanak, például a soproni ünnepi heteket, amely koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal gazdagítja a nyarat. Sopron környékén kiváló lehetőségek vannak, hogy kiránduljunk, meglátogathatjuk a borospincéket, mert hogy a környék híres borvidék. A város emlékei és szépségei révén Sopron nem csak a magyar történelem, hanem a modern kultúra és turizmus egyik fontos pontja is, amely minden évszakban egyébként tartogat felfedezni valókat. Sopron a maga egyedi bájával és gazdag múltjával a nyugati kapu Magyarországon, amely érdemes arra, hogy felkeressük és megismerjük.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program. Nem mondom el az összeset, ami a weboldalunkon van, de egy-kettőt mindenképpen. Minden héten hétfőn, tehát majd a következő hétfőn is lesz sóstói fittesték. Gerinc tornán vehetünk részt a természet lágy ölén ingyenesen. A helyszín a sóstói tó és a sóstói piac közötti fás rész. Sóstói táncestét tartanak július 16-án a sóstói piacon, a Tégy magadért, Tégy másokért kulturális és szociális alapítvány szervezésében. Új időpontja van a lapozgató könyvklubnak, de a téma változatlan, Jane Austen regényei, mindez július 21-én a könyvtárban. Gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én a Sóstói Múzeumfalu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének közös programja ez. Tűz fölött, föld alatt rengeteg gasztronómiai és régészeti program esemény várja a kilátogatókat. Folytatódik az estézés a Sóstói Múzeumfaluban legközelebb július 17-én, amikor is rendhagyó tárlatvezetésre hívják, várják az érdeklődőket. Pál István Szalonna, Kossuth Díjas népzenész közreműködésével, sötétedés után fejlámpával. És 20. alkalommal szervezik meg a Panyola Festet július 31-től. Fellép többek között a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippo Cirkusz, a Kelet Brass Band, a Folk Error, a Szatmár Banda és még sokan mások. A programokhoz jó szórakozást kívánok, további programok, hírek, események a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Találkozzunk holnap is, délelőtt 10 órakor, itt a 103.9-en. Szenni Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Desztercen mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszthelyestett esküt. Köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon, a jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Berek megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Szerda délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. 3 perccel, 2 óra után újra köszöntöm. Déken István vagyok, itt vagyunk. 15-e van, elképesztő. Hogyan szaladnak a napok? Ide is jönnek a legnagyobb zenék a mai naphoz is, a hét közepéhez is. Tom Novival és az Unexpected-del indulunk.

Énekel Texas, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a délutánra. Hát csapadékosra fordult az idő, ez már reggel látszott, mert sok-sok felhő volt felettünk, és úgy néz ki, hogy ez tovább vastagodik a következő órákat tekintve. Igazából már déltől szórványosan érkezhettek záporok, zivatarok. Néhol kaptunk is belőle ízelítőt, és egészen ez a nagyon változékony idő kitart olyan 16 óráig. Ezzel számoljon, én azért készítenék még elnyőt, bárhová is tart, és számoljunk a csúcshőmérséklet ma 25 fok, itt járunk egyébként. A további napokban, a csütörtökben is záporok, zivatarok érkezésére kell számoljunk, bár akkor sokkal melegebb lesz már az idő, 32 fok. Péntekben 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Ott talán lesz egy nyugis napunk, de szombaton újra esik, visszaesés, 31 fokig engedi felkúszni majd a hőmérő higanyszálát. Ez az elkövetkezendő néhány nap előrejelzés, az időkép adataira támaszkodva Bastille dalát pedig hallgatjuk, jön már a pompa.

French Affair a diszkókból, ez volt a Sexy című dal, és Kossi Jankával lassítunk a Hol voltál érkezik. És egy nagyon hasznos fejlesztés, átgondolás vagy változtatás készülődik, méghozzá Gajdos László javaslatára. Arról szól a dolog, hogy eddig ugye kémiai és biológiai szúnyoggyérítéssel találkozhatunk. A kémiai, ez az elterjedtebb sajnos, itt azért egy kicsit másabb készítményekre kell készülni, mely nem feltétlenül csak a szúnyogokra veszélyes, hanem itt komoly környezeti kockázatot vállalunk. A biológiai szúnyoggyérítés kifejezetten a szúnyogokra, és egyedül a szúnyogokra ártalmas, így a korábbi vegyes védekezéssel szemben áttérünk a kizárólag biológiai védekezésre. A javaslat alapján, melyet egyébként megtalál a hiregyháza.hu-n, olvasható itt egyébként az is, hogy ugye a vízmegtartással járó feladatok következtében a szúnyogok, a szúnyoglárvák fejlődési tere egyre inkább nő, így pedig az invazív fajokra is egyre inkább számítanunk kell majd a jövőben. Ezért fontos átgondolni a stratégiát, és ezért fontos ezzel foglalkozni. Egy bővebb tájékoztatót talál tehát a hiregyháza.hu-n, és folytatjuk dalokkal, Kossi Jankával, Montel Jordannel, és itt van az It's Was Me, méghozzá Shaggyvel.

játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A melós idő végéig talán nem maradnak Charlie-ék, de mindenképpen dúdolhattuk a dalt. Ez volt a Maradunk végig Curtis-szel, Charlie-val, ez a Best FM, és Envogue jön majd. Na meg a dinnye és az ellenőrzés, mely országosan pörög. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Ilyenkor ugye mindig az árukészlet eredete, és persze a minősége is a figyelem fókuszában. Ilyenkor azért nagyon nagy mennyiségben fogyasztunk dinnyét, és tavaly is óriási problémák voltak. A tavalyi ellenőrzésben egyébként 19 millió forint bírságot kellett kiszabnia a hatóságoknak, akár a számla, akár a nyugtaadás miatt, vagy éppen az árukészletek eredete miatt, a foglalkoztatás szabályossága miatt, és a többi, és a többi. A dinnyék egyébként most nagyon finomak, nagyon jó minőségű, jó ízű dinnyéket lehet venni, azonban a biztonság továbbra is a legfontosabb, tájékozódjon a Best FM oldalán. Envogue-gal folytatjuk, Deep Dish Flash Dance dala is jön majd, velük egy kicsit megtapossuk, megpuccogtatjuk.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt a játékos perceink újra készülődőben. A Pizza Mafia játéka itt velünk a szerdában is, amikor megnyerheti majd a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzával, melyet egyébként ugye minden hétköznap megnyer valaki, aki hallgatja Best FM-et, figyeli Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Ma is itt találja a kérdést, 3-kor pedig hozom a részleteket.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istfelőket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az Orgonapon Fesztivál. Családi vállalkozásban terítették a drogot. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Ismét elindul az Orgonapon Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban, augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban, a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát. Radócz Miklóssal közösen tartanak koncertet. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal az egyetemi versenyre készülnek a hallgatók, amelyet július 18-a és 23-a között rendeznek meg Bodrogon. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes az évek óta működő Zöld Egyetem kezdeményezésről beszélt.
7: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében, tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET-kupa. Az egyetem, mint felsőoktatási intézmény, az nem csak oktatásra és kutatásra kell, hogy foglalkozzon, nagyon fontos feladata a harmadik missziós tevékenység is. Ez alatt pedig akár egy ilyen tevékenységet is érthetünk, ami a környezetek a megóvása, a szemléletformálás, és főleg azoknál a korosztályoknál, akik hozzánk érkeznek és nálunk tanulnak, hiszen ők azok, akik még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül lakosai lesznek a környezetnek, ennek a térségnek, és hogyha ők ezt a tudatot viszik magukkal, akkor nyilván egy élhetőbb környezetben tudunk majd élni.
6: Családi vállalkozásban terítették a drogot a nyíregyházi Huszár lakótelepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, az egyenruhások összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelő anyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták, élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra. óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És itt vagyunk már a Pizza Mafia játékában, melyben ma is megnyerheti a szuper pizza menüt majd a 4 órai hírek előtt. A játékunkat ma is, pontosabban a hozzátartozó kérdést Facebook oldalunkon találja Best

Live Your Life itt halotta a legnagyobbak között, és az édes méreg majd Olai Ibolyától érkezik hozzánk a melós percek mellé, na meg a játékos percek mellé, hiszen ezek is pörögnek egészen 4 óráig bezárólag. Részt vehet ön is a Pizza Mafia játékában még hozzá egy jól időzített üzenettel, melyet most kell elindítania, és egészen 4 óráig bezárólag kell megérkeznie. Ugyanis akkor sorsolok majd, és akkor megtudjuk, hogy az üzenetküldők közül ki a szerencsés, aki holnaptól már át is veheti az ajándékot, a Pizza Mafiás srácoktól a szuper pizza menüt, benne a gusztó és a bolognese pizzával. Olyan kellemetlenül érzi magát az ember odakint, de nem azért, mert nem tudom, rosszul érezzük magunkat, hanem annyira párás, nyírkos a levegő, nem igazán mondanám ezt a júliusi időjárást nyárinak, és pont ezért érdekes a kérdés, hogy ön hogy áll a frontokkal, hiszen ezek jönnek-mennek folyamatosan. Mintha egy véget nem érő láncolatban lennénk. Így várom tehát válaszát, és közben jönnek a dalok Olai Ibolya énekel, Kulióval és Marics Petiékkel is. Találkozunk, el kell, hogy engedj mindjárt.

El kell, hogy engedj a musical betétdalaként és a filmből ismert Kuplung zenekar előadásában hallotta itt a legnagyobbak között. Madison Avenue-val pedig irány a Klub Élet, vagy a Hell Are You. Még előtte nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon most is megtalál. Best FM Nyíregyháza, ott válaszol a kérdésre, tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és végeredményként valaki pizzákat a Super Pizza menüt nyerheti meg a Pizza Mafiától. A kérdés pedig a frontok kapcsán tettem fel, mert valahogy nem olyan igazi ez a nyár. Volt ez a június, amikor nem is tudtunk hirtelen mit kezdeni ezzel az érkező 40 fokkal. Aztán pedig most, mintha inkább olyan tavaszias idő lenne, abból is az elejére jellemző ez a nagyon változékony, nagyon szeles, nagyon kiszámíthatatlan időjárás. Most is északkeleties szél fúj, pedig azért a nyára inkább a déli áramlás jellemző, és így jönnek-mennek a frontok, nem igazán nyugszunk meg időjárásunk szempontjából, állunk be egy folyamatos 30 fokra, amikor érdemes kivenni a szabadságot, erről már tegnap beszéltünk. Na nézzük, ennek nyomán milyen üzenetek érkeznek, ki hogy vallja saját magát frontérzékenynek. János ezt írja csak annyira, hogy majd elalszok. Hát János, lehet, hogy nem pihent este, ez is benne lehet a pakliban, nem? Sajnos nagyon Diana üzenetét olvastam. Nagyon mióta betöltöttem a 30-at, minden bajom van, írta ezt Flóra, és mi lesz majd a 40-ben, meg az 50-ben, mondhatnák ezt mások. Hát valahogy így várok üzeneteket ebben az órában, és ne feledje mindenki, aki hozzászól a játékunkhoz, regisztrálom, így lehet pizzákat nyerni, és már is jönnek a dalok Madison Avenue-val, Who the Hell Are You, BSV passportja is, Muni Láv is énekel, It's a Shame, jönnek is Funky.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Egyik kedvenceim között a dal, méghozzá Muni Love-tól az It's a Shame, mint a legnagyobbak között. Volt egy időszak az életemben, amit hát az éjszakában lemezlovasként dolgozhattam. Egy egész hosszú, legalábbis az én megítélésem szerint, és akkor ezek a dalok nagyon pörögtek, és nagyon szerettem játszani. Itt hallott a legnagyobbak között, és jön majd Mohamed Fatima, ragyog a szívem, már be is készítettem nálunk, mert itt pörög a játék a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt kell hozzászólni, ha szeretne a Pizza Mafia játékában részt venni, és végeredményként esélyt kovácsolni a Pizza Mafia nyereményére, a szuper pizza menüre. A kérdésem pedig a frontérzékenységére kérdez rá, mennyire vagyunk érzékenyek, hogy tűrjük, milyen megoldásunk van esetleg, hogyha ilyen van, ezt is nagyon szívesen olvasnám. Én megmondom őszintén, fáradékonyabb vagyok, megmondom őszintén, hogy talán ingerlékenyebb is, és az ön üzeneteit pedig olvasom. Hál' az Istennek nem tudok róla, Erzsébet nagyon szerencsés, gratulálok hozzá. Más talán nem is mondhatok. Ezzel szemben itt van Erika hozzászólása, nehezen viselem, majd elalszom, szédelgek, mint a liba. Ezért a rádió full hangerőn, és mehet a házi buli. Úgyhogy pörgős számokat szeretnék kérni. Hát Erika, én mindent megteszek, bár konkrétumot nem kaptam, hogy mik ezek a pörgős dalok. Azt tudni, hogy jön majd Mohamed Fatima, hogy lendítsük a perceket meg. Taylor Swift is a You Belong With Me is itt a legnagyobbak között.

Mindig széllel szemben állj, mindig széllel szemben éj, by Alex dalát hozhattam, hallgathatok itt a legnagyobbak között. Egyébként nagyon sokat mond ez a dal, hogy egy kicsit a dallamok mögé a sorokat fürkészve hallgatjuk. Ide csatolom majd a Shivers című dal, Ted Sheeran énekel. Utolsó 20 percünkbe fordult a játék, a Pizza Mafia játéka. Itt a Best FM-en a szuper pizza menüért még mindig érdemes kommentelni, hogyan áll a frontok terén, mennyire frontérzékeny, elmondtam a saját sztorimat. Itt valóti azt írja, néha a csontjaimban érzem, de ezen kívül más nem. Hát én azt gondolom, ez is azért komoly. Ildikó, az első terhességem óta mindent is megérzek, tehát a másodikon már javarészt túl van. Köszönöm hozzászólását. Sajnos nagyon, és ez bosszantó, sokan azt gondolják, hogy fiatalon nem lehet semmi ilyen, dehogy nem. Nem a korhoz kötött sajna. Igen, ezzel is egyetértek. Évi üzenetét olvastam, hát így várom még hozzá szólásait Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Bigyezthetsz nekem néhány sort, ha megteszi, regisztrálom a játékba. Pizza Mafia pedig hozza a szuper pizza menüt majd holnaptól a nyertesnek, melyet nem sokára. 20 perc múlva megtudunk, hogy kicsoda. Egy síren énekelj, addig a Shivers után itt van Zola. Szóló karrierje sehova se passzolok.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Zoláék után az utolsó 10 percbe érkeztünk, a Backstreet Boys pedig a folytatásban vár ránk. A játékunk pedig pörög, még mindig várom üzeneteit. Facebook oldalunkon hozzászólhat a kérdéshez, Veszt-FM Nyíregyháza megteszi, tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába. Holnap Máritát is veheti a nyereményét a Super Pizza menüt benne Gusto és a Bolognese pizzákkal. Ezért játszunk ma is, így a hétköznapokban, egyébként 3 és 4 óra között ez pörög itt a Best FM-en. Várom tehát hozzászólásait, mennyire frontérzékeny, jöjjenek az üzenetek.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra a fókuszban a közlekedés itt a Best FM-en, hiszen az úton lévőknek is szükségük van segítségre. Ön most is segíthet egy jó kis üzenettel 33 33 103.9. Itt játszik az SMS is, játszik a Viber, csak hogy segítsük egymást az utakon. A játékunk ezzel párhuzamosan pedig lezáródott. A Pizza Mafia nyereményét pedig Alexandra veheti át, a nyettes üzenet így hangzik. Kb. 20 éves koromtól megérzem a közelgő meleg és kettős frontot. Folytatja gondolatait, a hideg frontot pedig van, hogy bírom, van, amikor pedig nem. Általában fejfájás, tompasság, fáradékonyság jellemez. Ez azért kemény. Kitartást kívánok, gratulálok. A pizza öné. Pontosabban a két pizza. Mindenkinek köszönöm hozzászólását. Holnap újra játszunk, most pedig jönnek majd a közlekedési infók Dani hírei után.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdő befizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
5: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Megújult a Demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat, az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-ától Jóni és Helejó Erzsébet tölti be az 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg egy évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tisza-Szalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel 4 óra után fókuszban a közlekedés, ma is várom észrevételeit az utakról, ossza meg velem, ha közlekedik és lát valamit. 33 33 103 9, ez már a mantránk, az SMS és Viber számunk, ide várok hozzá szólásokat, üzeneteket, Shapeshifters, pedig jön ez a Back to Basics.

Oroszlán Szonya énekelt, ez volt a Tape City, és majd Lisa Stanfield, Real Thing. Ezzel folytatjuk, előtte nézzük, hogy milyen munkálatokra számíthat. Nyíregyháza és Nagykálók között ugye nagy szállás Nyíregyesnél továbbra is. Sebességkorlátozás van hatályba, ugye itt épül a körforgalom, melyet egyébként Káló felé a jobb oldalon lát, ha kipillant az autóból, bár ne nagyon bámészkodjunk, ugyanis ez baleseti kockázatot jelent egyelőre, még a közlekedést nem akadályozzák komolyabban a munkálatok. Vasvári Pál utcán is ugye pörögnek a körforgalom építési munkálatok, itt 024-ben jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a Stadion utca részét is meg kellett zárni, illetve ott a stadion mögött pedig a parkolók átalakításával foglalatoskodnak. A régi garázssor helyett egy komolyabb parkoló épül. Kiegészítéseit pedig várom a folytatásban is, 33-33-103-9. Üzenjen ide, és közben nézzük, hogy mi vár ránk. Egészség eszenciánkban csak 10 percben ma már dr. Móri Gyula beszélget Szakács Tiborral, a téma pedig már azért jó ideje elindult, és újabb

legjavát adjuk. Leszek a bal, ami felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabb

0: fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz.

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Hold dala átiratként érkezett Lotfi Begivel, Nákssy Attilával, és itt ugye Kozsó énekel, ez az érdekesség a dalnak, azért ritkán szoktak az átiratban eredeti hangokat megjeleníteni. Ez mégis így történhetett meg, szerintem nagyon jól sikerült, itt hallott a legnagyobbak között, csak 10 perc a folytatásban. Posztbiotikumok, ide jönnek kiegészítések, a téma már jó ideje itt pörög is, rengeteg kiegészítést hallottunk már, illetve újabb-újabb szeletkék érkeznek, az egészet most is a csak10perc.hu-n tudja részenként visszahallgatni. Itt ugye minden rész megtalálható. Úton folyó munkák a 38-as főúton, optikai és erősáramú kábel fektetési munkálatok pörögnek, itt lehet kisebb fennakadás, emiatt ezzel is számoljon. Patkarendezési, kaszálási munkák is pörögnek a magyar közút részéről, rá egy kis extra figyelemmel figyeljünk, és nagyobb oldal távolsággal haladjunk el mellettük. Vár a kiegészítéseket. 30 333 1039, ez pedig már a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Olyan érdekes, hogy amikor beszélgetünk adásba bizonyos dolgokkal kapcsolatban, utána a hallgatók olyan aranyos e-maileket tudnak írni, hogy Úristen, még mindig nem értik, Úristen, még mindig nem teljesen világos sok minden, bár nagyon vonzó dolgokat hallhattak a Csak 10 perc rovatban itt, a posztbiotikumokkal kapcsolatban, és így joggal vetődik fel a kérdés, hogy egyáltalán mit tudnak ezek a posztbiotikumok, miért jók nekünk, na ezt fogom most megkérdezni dr. Mórik Gyulától. Szervusz, doktor úr!
4: Szervusztok! Pedig igyekszem valahogy úgy fogalmazni, összerakni a dolgokat, hogy érthető is legyen. Jó, tehát a nagyon-nagyon fontos, amiről most beszélni fogunk, az nem valami ilyen anekdóta gyűjtemény, hanem egyetemi vizsgálatok alapján, mérések alapján tudjuk ezeket kijelenteni. Azért nagyon fontos ezt így előre elmondani, mert bízom benne, hogy még téged is meg fog lepni, hogy mi zajlik a szervezetedben. Jó? Tehát mire hat, mit csinál, tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos. Beszéltünk erről, hogy elvileg élnek benned baktériumok, és azok végeznek valami munkát, ennek a munkának meg van valami eredménye. Hát mintha egy gyárba lévő emberek éldegélnének, és akkor gyártanának ezt-azt. Oké, tehát itt is a munkát ezen posztbiotikum kialakításánál egy baktérium törzs végzi, de hol élnek ők? Menned nem tudnak, mert ott nincs normális viszony. Tehát élnek egy mesterséges, számukra kialakított kiváló közegben, és dolgoznak, termelnek. Tehát nézzük a legismertebbeket. Tehát például ez a törzs, amivel mi dolgozunk, ő termel K2 vitamint. Gondolj bele, hogy egy teljesen természetes K2 vitamin.
3: Ezt eddig kívülről vittük be.
4: Így van, B-vitaminokat is termel, vagy különböző enzimeket, natokin, ez egy ezer más dolgot. Tehát ezeket most valóban így van beveszed, de valójában nem kellene, ha benned normális baktériumok élnének.
3: Az is elgondolkodható, bocsánat, hogy szívódnak fel ezek, akkor amikor mondjuk beviszek belőle mondjuk 10 egységet, ebből felszívódik egy, vagy pedig amikor már eleve ott termelődik, mert ugye a saját rendszerem ezt majd ott bent ezeknek a segítségével előállítja, véletlenül nagyobb a hatékonysága a felszívódásának.
4: Erről mindjárt beszélünk, mert ez egy nagyon-nagyon speciális területe a hatásának, de nézzük meg a főbb hatásokat, ugye, amelyek funkcionálisan erősítik egymást. Tehát van egy antimikrobiális hatása. Mit jelent ez? Hogy most egy csomó rossz baktérium él a legtöbb emberben. Akkor jön ez a posztbiotikum, és elkezdi írtani a rosszakat. De célzott antibi. Tehát nem egy antibiotikum, hanem olyan anyagokat termelnek ezek a jó baktériumok, hogy biztosítsák a saját jólétüket és az ellenséges erők távoltartása. Ez így érthető?
3: Abszolút.
4: Na, de akkor most gondolj bele, hogy nem kell antibiotikum, hanem ezek megtermelik azt, ami kell. Ahhoz, hogy a rosszak ne tudjanak benned megélni. Ez tergeteg. Oké, és akkor vannak ezek a B2, B6, B9 vitamin előanyagok, amiről ugye amiből a szervezet dolgozik, vagy az MK7, ami ugye az egyik legjobb, hanem a legjobb K2 vitamin forma. De van immunológiai módosító hatása az általuk termelt anyagoknak. Tehát áthangolják az immunrendszert, ami egy autoimmun betegség esetén létkérdés. Van gyulladás ellenes hatása itt a citokinek, interleukinak, ezekről mindjárt majd érthetően is beszélünk. Van vérrög képződés elleni hatás. Van érben kialakult szűkület, érben kialakult plak felszámolási hatás.
3: Eddig 5 gyógyszernél tartunk, csak szólok.
4: És akkor most figyelj, van bélfal épségre, vagy újraegyesítésre. Inkább azt mondom, hogy épségre gyakorolt újraegyesítő hatás.
3: Bocsánat, ezt hogy kell érteni?
4: Ezt úgy kell érteni, hogy ugye van ez az úgynevezett áteresztő bél, és az áteresztő bélnek az a lényege, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy
3: lyukas.
4: Lyukas, így van. Na, és akkor befoldolt.
3: Ezek mikrolyukak, csak ne ijedjenek meg a hallgatók, de ugye itt távoznak ki azok a méreganyagok, amik nem tesznek jót a szervezetbe.
4: Így van. Na, tehát, és mi a lényeg,
3: és
4: hogy
3: befoltozza?
4: Ez mind természetes, igen. Mind természetes, semmi szintetikus nincs benne, mert ezek a dolgok így együtt képződnek a természetben is, és így egymást erősítő hatással bírnak. Na, nézzük részletesebben, mert elképesztő izgalmas. Az immunrendszer áthangolását említettem autoimmunkórképekben, ez létkérdés. Mit csinál? Azt a krónikus gyulladást fékezi meg, ami az embert lényegében megöli. Tehát a krónikus gyulladás, ahogy nő benned, úgy közeledsz a halál felé. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a rongáló krónikus gyulladásokat megfékezzük. Oké, de meg tudja fékezni, ez a lényeg, az alacsony szintű mikrogyulladásokat is. Ezek ellen is hatékony, amire nagyon nehezen tudunk adni. Tehát arra nem tudsz így ilyen hip-hop, ezt azt beveszek, aztán azonnal rendben van. Helyreállítja, és ez egy nagyon lényeges dolog, a T-sejteket, ezek ilyen immunsejtek, fogalmazunk így, aminek van egy része, amely visszafogja a gyulladást, és van egy másik része, amely serkenti a gyulladást. Ugye beszéltük, hogy mind a kettőre szükség van, de ha ez az egyensúly felborul, akkor lesz egy autoimmun kórképet. És akkor az a lényege, hogy a kibillent egyensúlyban ez a TH17, tehát ez egy speciális sejt típus, ami elszaporodik, és akkor lesznek ilyen különböző, mert muszáj így mondanom, interleukinok 17-es, 21-es, 22-es megemelkednek, és ezeket egy 10-es interleukin tudná kordában tartani. Na most ez a posztbiotikum, ez tartalmazza, tehát a baktérium letermeli, és amikor ezt ráöntöd a szervezetre, akkor szemmel láthatóan feleződnek. Tehát vannak klinikai mérések, én megdöbbenten láttam, hogy tudja ezt a túl pörgött immunrendszert látható sebességgel gyönyörűen legátolni és visszahozni normál aktivitásra. Tehát gondolj bele, hogy egy autoimmun kórképben az immunrendszeret tombol és veri szét a valamelyik szervedet. Egy szklerózis multiplexben veri szét az idegrendszert, IBD-ben a bélrendszert, ugye az IBS-nél is vannak bélgyulladások, krón, kolitis ulcerosa, pszoriázis, vagy pikkelysömör, ha a bélfal épségére rákérdeztél. Ez valóban így van, hogy a posztbiotikus hatása zárható az áteresztő bél. Tehát én láttam a mintákat, azokat a mikroszkopikus metszeteket, ahol lehet látni, hogy szét van menve ez az összeköttetés, aztán utána pedig helyre áll. Sibó, akinek van, tudja mi, ez egy borzalmas betegség, mindentől felfújódsz, mint a lufi. Egy falat bármit eszel, úgy szóltak fogalmazni a betegek, hogy a pohár víztől is úgy fújódnak, hogy öröm nézni. Ez egy igazán hatékony fegyven ellene, tehát nagyon jól működik, mert szelektíve tudja ezt a bakteriális túlterjeszkedést megfékezni. Helyreállítja az épp bélfalat, és most figyelj, az ásványanyag, a vitamin, a tápanyag felszívódása normalizálódik. Tehát egy csomó emberben nem szívódnak fel a dolgok, és innentől kezdve helyreállítja ezt a helyzetet, sőt a mérések szerint a különböző ásványanyagok és mért anyagok felszívódása 2-3-szor jobb lesz. Rész, kálium, magnézium, mindegy. Vasháztartás rendezik. Hoppácsak. haj és köröm regenerációt rendez, az inzulin rezisztencia ellen jó, a nattokináz, amit szintén megtermel ez a baktérium, ugye a véralvadást normalizálja, vérhígító hatása van teljesen természetes módon, és a vérlemezke összecsomódása rögképződést ellenhat, és oldja a rögöt, és a plakokat kitakarítja. Csontképződés, csontritkulás ellen gyönyörűen hat. Ott itt is lehetett látni a csontmetszeteket. Érfal belső felszínét rendbe rakja, a kóros baktériumokat, a kóros gram pozitív baktériumokat kiszorítja közvetlenül, és van egy másik csapat, gram negatívok, azokat pedig áttételesen tudja visszaszorítani. Tehát mindenképpen ezt is rendbe rakja. Kandidátűz, biofilm képző baktériumokat, amelyek hónapokig tartó hasmenést okoznak, rendbe teszi. Allergiádat teszi rendbe, mert hogy a vérrendszert rendbe teszi, a hisztamin gondokon javít, és ez semmit nem jelent, hangsúlyozom, mielőtt bárki nekem fordulna, de rengeteg beteget kezeltek annó a COVID alatt kiegészítő terápiaként, egyetlen egy halálozás nem volt ebben a csoportban. Na, és attól ilyen hatékony, mert olyan mechanizmusokra hat, ami a legfontosabb dolog. Véletteresztés megszűnik, ebből minden igazad volt, ami a véletteresztésből jönne, megszűnik. Ezek a belső mérgek anyagok, lipopoliszaharidok bejutnak, a bejutást megszünteti, akkor onnantól kezdve nincs mérgezés. Gyulladásos mechanizmusok leállítja, interleukin 1 beta, tumornekrózis alfa, interleukin urok, minden, amit akarsz. Érted már?
3: Tehát akkor a hallgatók számára egy fontos üzenet, tessenek figyelni a jövőben a posztbiotikumokra, és tessenek elkezdeni majd ezeket orvosi segítséggel használni.
4: Igen, igen.
3: Ugyanis azért azt mondjuk el még egyszer, hogy amiatt szükséges az orvos, mert...
4: Azért, mert minden megváltozik. Tehát ezt akartam mondani, hogy ennek egy lazább, egészségmegőrző összeállítása nagyjából már elérhető a hétköznapi embereknek. De az, amiről beszéltünk, az egy klinikai gyógyító hatás. Ezt nem lehet ráereszteni az emberekre, mert csak egy dologba gondolj bele. Szinte mindenki valamilyen gyógyszert már szed. Na most, ha beveszed ezt a posztbiotikumot, és a beleid állapota megváltozik, akkor annak a gyógyszernek a felszívódása megváltozik.
3: És ebben olyan hirtelen elkezd lehetne, hatékony lenni.
4: Sokkal hatékonyabb. Ugye sokkal kevesebb kéne akkor onnantól kezdve belőle, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy felborítja. Inkább azt mondom, hogy átalakítja. Tehát gondolj bele, ez az összes gyógyszer, véralvadási gyógyszerek.
3: Vérnyomás csökkentő lesznek, például.
4: A vérnyomás csökkentő.
3: Cukorgyógyszer.
4: Az is, így van. Tehát ezt így nem lehet bedönteni egy szervezet, és rábízni a betegre, hogy majd döntse el, hogy mikor mit csináljon. Tehát ezért nagyon-nagyon lényeges az orvosi felügyelet, napi többszöri orvosi kontroll a dolgot.
3: Hajrá, posztbiotikumok! Szükségünk van rátok.
4: Hajrá, posztbiotikumok!
3: Oké, köszönjük szépen! Már bevette. Köszönjük szépen, holnap megint jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, csak 10perc.hu keresztül pedig visszahallgathatják az adásokat. Doktor úr, jó pihenést, jó beszélgetés volt, köszönöm, szia-szia!
4: Elbúztott.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Edwin Collins dala után Desperadoikkal folytatjuk a táncolj, előtt pedig nézzük, hogy mire számíthatunk még az utakon. 38-ason a Tokaji úton, ott a KGST piacnál mérnek. A téglási 60-as is aktív ma. Talán most nincs olyan aktivitás, de megváltozott útviszonyok miatt, illetve hát a frontok érkezése miatt mindenképpen érdemes figyelmesebben vezetni. Könnyebben megszalad a lábunk a gázpedálon, kevésbé vagyunk koncentráltak mindenhol is. Nagyobb figyelmet, helyesen megválasztott sebességet kérek a közlekedőktől. Én pedig hozom a dalokat, a Desperado énekel, a Táncolj. Már pörög is Nelly Furtadóval itt a Say It Right, és aztán nézzük az üzemanyag árát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en, Dani hozza a legfrissebbeket, mi megnézzük az üzemanyag helyzetét. A közel-keleti konfliktus nem akar rendeződni, ez már napok óta látszik a Brent olaj mozgásán, ugye folyamatosan drágul, és hát újra borsos árat kell érte fizetni. Jelenleg egyébként 86 dollárért vehetünk egy hordónyi fekete aranyat, és a forint sincs a legjobb helyzetben, jelenleg 314-en áll az USA dollárral szemben. Ettől sokkal rosszabb is volt már, de néhány forinttal jobban is sikerült már teljesítenünk, ugye 306-307 volt egy-két hónappal ezelőtt. Szóval ez már azért előre vetítette tegnap is, hogy a drágulásról kell beszélnünk, és itt a hír: a mai napon már egy komolyabb drágulásra kell felkészülünk, a 95-ös 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, tehát ez már ma érvényes az üzemanyag árát tekintve. A folytatásban egyébként további drágulásokra lehet számolni, ha marad a Brent olaj ilyen ára, holtankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések. Dani hozza a híreket, 5 órakor pedig IAK tájékoztató, egy csomó minden változik, megbeszéljük.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Kineszil számítástechnika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
5: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istfelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodát.
6: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
7: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
8: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban. 860 ezer forintos négyzetméter ár. Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Beszterzen mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására, ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszthelyestett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Tyukodon, a jövőben a Mátészalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján. számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakkéletét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Ez már az utolsó közös óránk, ebből is elszaladt 3 perc, ez továbbra is a Best FM, Dékán István vagyok. Már is jönnek a legnagyobbak, a Hole in My Head, Lady Gaga-dal, aztán dúdolunk tovább a Fall the Flow-val. Éjaktájékoztatás, ezzel indulunk a cikkanyíregyháza.hu-n.

lazítunk itt a hét közepén szerdán. I wanna be the only one, Eternaltól a dal is. Csak te, meg én, Geszti Péter és Petefi Bori újdonsága. Mindjárt hallgatjuk, előtte éjak tájékoztató. Elég sok minden változott az éjakéknál az elmúlt időszakban, melyekről időközönként azért kaptunk beszámolókat. Például gondolok én itt az e-kukáskocsik kapcsán, ugye három teljesített szolgálatot Nyíregyházán, milyen jó ez. Akkor beszéltünk arról, hogy milyen jól tudnak ezek együttműködni a nyíregyházi forgalommal, mert sokkal gyorsabbak, nem füstösek, teljesen környezetbarátok is. Szerintem egy újra hasznosító rendszer részeként tudják igazából megmutatni valós erejüket, amikor tényleg az újrahasznosítás a legfontosabb szempont. Egyébként egy csomó minden változott az éjaknál ezek mellett is. Például ugye hőség miatt egy kicsit korábban viszik a hulladékainkat. Jó, most nincs olyan nagyon meleg, de egyelőre ezt az intézkedést szerintem a nyári időszakra megtartják. Egészen pontosan a beszámoló a nyíregyháza.hu-n. A magas hőmérséklet miatt a hulladékgyűjtőjáratok már reggel 5 órától megkezdik munkájukat. Változtak a szabályok az építési hulladék átvételével kapcsolatban. Itt a legfontosabb, hogy most már személyesen, mindenképpen személyesen kell mennünk, hogyha ezt szeretnénk a hulladékudvarokba lerakni, és ugye ezek mellett még részt vesz az éjaka, ne dobd ki az iskolatáskád akcióban is, ugyanis ide kell elvinni a megunt iskola szereket. Én azért tájékozódnék, szépen szét van bontva a cikk a nyíregyháza.hu-n, meg is találja egyébként itt a Best FM-en. Ahogy mondtam, már beszélgettünk ezekről. Csak te meg én, Geszti Péterrel, Petefi Borival, Rizzo Kicks-szel és Forest Street-tel is töltünk néhány percet. Legutóbbi 10 éven át

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Yes.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Énekelt nekünk Biga, aztán Coldplay a folytatásként, nálunk pedig aratási munkák. Egészen pontosan nem az aratásról, meg ennek a folyamatáról beszélünk, hanem az úton tapasztalható veszélyekről. Néhány gondolatot ugyanis elkezdődött az aratás következtében a gépek mozgása. Hát nyilvánvalóan nem tudnak máshol menni, csak a közutakon. Így pedig traktorokat, így pedig kombájnokat láthatunk, hogy a 41-esen bőven, a 4-es számú főúton is bőven találkozhatunk velük. A probléma általában a türelmetlenségünk, mert ezek a gépek szélesek, nem tudnak gyorsabban menni, lehúzódni sincs lehetőség, mert nem nagyon láttam én még az utak mentén kombájn pihenőt, ahol ők éppen kiállhatnak, hogy elengedjék a forgalmat. A türelmetlenségünk pedig sokszor balesetekhez vezet. Látnunk kell az érkezésünk helyét, ahogy mondja a Kressz az előzés kapcsán, és mindenképpen számítanunk kell a szembejövő forgalomra is. Óvatosságot kérek is. Hozom a Coldplay-t.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az Iron Mafia énekelt, volt egy álmom után, majd a Spice Girls lassít, a Stop van bekészítve, időjárási adatok pedig már a kispéntekre, ami egyébként 18 fokkal indul, sokkal jobb időnek, sokkal nyáriasabb időnek ígérkezik a csütörtök, mint a mai, 32-33 fok lehet a legmelegebb órákban. A felhők nagy része már azért békén hagy minket, de egy-két felhőt azért találunk, főként egyébként a kora délutánban, 17 óra körül lesz közepesen felhős az ég felettünk. Szóval egy-két felhőt leszámítva, szerintem a csütörtök szinte zavartalan napsütéssel vár minket. Újra erős UV adatok 11 és 14 óra között, melyre készülni mindenképpen érdemes, és itt lesz velünk az északias szél, mely kezdetben észak-kelet, aztán nagy fordulót követően újra, majd a késő délutánban észak-keleti szél uralkodik Éregyházán. Ez ugye mindig hűvösebb, ezzel számoljon. A péntek lehet a legszebb napunk a héten, 35 fok várható, akkor is felhőkkel tarkított lesz az ég, de sokkal inkább teret kap majd a napsütés. Kalendárium csütörtökre 16-a holnap, amikor is Walter Mária és Carmen ünnepel, az Apollo 11 űrhajója ekkor indult hosszú útjára, ami lényegében a holdra szállásról lett híres. Mindenkinek jó nap és boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. A Spice Girls meg Vastag Csaba énekel, a szerelem vándora is itt velünk mindjárt. Yeah.

0: 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mára ennyi, elszaladtak közös perceink, a Night Shift pop dalokkal érkezik, én pedig intek egy pát, mindenkinek jó pihenést kívánok. A csütörtökben találkozunk újra a délutánban, megint számítok, majd ismételten számítok, majd megtisztelő figyelmére, addig is elteszem magam. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az Orgonapon Fesztivál. Családi vállalkozásban terítették a drogot. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Ismét elindul az Orgonapon Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban, augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban, a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát. Radócz Miklóssal közösen tartanak koncertet. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal az egyetemi versenyre készülnek a hallgatók, amelyet július 18-a és 23-a között rendeznek meg Bodrogon. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes az évek óta működő Zöld Egyetem kezdeményezésről beszélt.
3: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében, tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET-kupa. Az egyetem, mint felsőoktatási intézmény, az nem csak oktatásra és kutatásra kell, hogy foglalkozzon, nagyon fontos feladat a harmadik missziós tevékenység is. Ez alatt pedig akár egy ilyen tevékenységet is érthetünk, ami a környezetek a megóvása, a szemléletformálás, és főleg azoknál a korosztályoknál, akik hozzánk érkeznek és nálunk tanulnak, hiszen ők azok, akik még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül lakosai lesznek a környezetnek, ennek a térségnek, és hogyha ők ezt a tudatot viszik magukkal, akkor nyilván egy élhetőbb környezetben tudunk majd élni.
2: Családi vállalkozásban terítették a drogot a nyíregyházi Huszár lakótelepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, az egyenruhások összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelőanyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták, élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújult a demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomásfelújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-től Jóni és Helejó Erzsébet tölti be az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg egy évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tisza-Szalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i, 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV, újonc tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berekben. Besztercen mutatták be Nyíregyházát. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására, ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a múlt heti kibocsátó ünnepségen 78 sikeres szakmai vizsgát tett tűzoltó tiszt helyestett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon, a jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silimon Lórend pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Besterce város napján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Berek megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: nagyon jól vesztem, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az Orgonapon Fesztivál. Családi vállalkozásban terítették a drogot. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Ismét elindul az Orgonapon Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban, augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban, a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát. Radócz Miklóssal közösen tartanak koncertet. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. Újabb PET-kupa kihívás előtt a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal az egyetemi versenyre készülnek a hallgatók, amelyet július 18-a és 23-a között rendeznek meg Bodrogon. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezetudatosságra. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes az évek óta működő Zöld Egyetem kezdeményezésről beszélt.
3: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljük ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET-kupa. Az egyetem, mint felsőoktatási intézmény, az nem csak oktatásra és kutatásra kell, hogy foglalkozzon, nagyon fontos feladata a harmadik missziós tevékenység is. Ez alatt pedig akár egy ilyen tevékenységet is érthetünk, ami a környezetek a megóvása, a szemléletformálás, és főleg azoknál a korosztályoknál, akik hozzánk érkeznek és nálunk tanulnak, hiszen ők azok, akik még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül lakosai lesznek a környezetnek, ennek a térségnek, és hogyha ők ezt a tudatot viszik magukkal, akkor nyilván egy élhetőbb környezetben tudunk majd élni.
2: Családi vállalkozásban terítették a drogot a nyíregyházi Huszár lakótelepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, az egyenruhások összehangolt akcióban fogtak el egy 32 éves dílert, a kiszolgálásban rendszeresen közreműködő élettársát és nevelőanyját, valamint számos fogyasztót is. A rajtaütéskor kábítószert, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több 100 000 forintot foglaltak le. A 32 éves férfit letartóztatták. Élettársa és nevelőanyja szabadlábon védekezhet. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lett még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Becspáról lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújult a Demecseri állomás. Új igazgató a gyakorlóiskola élén. 25 egyesület a második osztályban. Kis Dániel vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasmáró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki, és bővítették az utastájékoztatást. 3 évtized után új vezető a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának élén. Július 2-től Jóni és Helejó Erzsébet tölti be az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatói tisztségét. Az új igazgató több mint 30 éve dolgozik pedagógusként, intézményvezetőként és mentorként, közölte az egyetem. Korábban már a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában pedagógusként és mentorként kapcsolódott be a leendő tanárok gyakorlati felkészítésébe. Emellett szakértői és minősítési feladatokat is ellátott. Hosszú éveken át több település köznevelési intézményeit vezette. Így jelentős vezetői tapasztalattal érkezik új megbízatásába. Olvasható a közleményben. Jóni és Elejó Erzsébet megbízása jelenleg egy évre szól. A nevezések és a hiánypótlások lezárultát követően teljessé vált a megye másodosztály részvevőinek listája. A labdarúgó szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága közölte, számtalan változás történt a mezőnyben. A megyei első osztályból érkezett a Gyulaháza, Tiszavasmári duó, míg a harmadosztály bajnokai közül senki nem élt a magasabb osztályú szereplés lehetőségével. Felkérése is csupán a Tiszaszalka vállalta a komolyabb kihívást. Így mindössze 25 egyesület alkotja a másodosztályú mezőnyt. Őket két csoportba osztották be. A szezon a tervek szerint az augusztus 22-i 23-ai hétvégén rajtol. A sorsolást július végén tartják. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: Nagyon jól veszem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
1: is. Legyen a kedvenced.
6: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szereket volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.